0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 16. fejezet. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, sokaknak segítségére volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Aquillát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok most köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van, köszöntsétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott és fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak már a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, aki nekem szeretettem az Úrban. Köszöntsétek Urbánuszt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stachiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apellészt, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok. És azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak. És nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban Tercius és én is, aki elevelet írtam. Köszöntiteket Gájusz, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszöntiteket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. A mai napot szeretném megnyitni egy Biblia verssel, 1 János 4:4-ből olvasok fel. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, mert legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Mikor a Biblia azt mondja, hogy Istentől vagytok, fiacskáim, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy Isten oldalán vagy, hanem az eredeti görög szöveg szerint azt jelenti, hogy Istentől jöttél, vagyis Istentől származol, és tőle születtél. A mai napon ennek a tudatában kell lenned, és így járjál. Az, hogy te Istentől származol, az azt jelenti, hogy te annyira isteni vagy, mint amennyire Isten is isteni. Nem kell neked, hogy egy alsóbrendű életed legyen Isten életénél. Ugyanaz az életed van meg, mint magának Istennek. Ez az, ami igazából Krisztusnak a követőit, a sátán feljebb valójává teszi. Megvan benned Istennek a magasabb rendű élete. Péter apostol azt mondja, hogy isteni természetnek a részeseivé lettünk. Ezek nagyon-nagyon komoly szavak, és fontos, hogy ezzel tudjunk azonosulni, akik már újjászülettünk. Szintén Péter mondja azt, hogy akik újonnan születtetek, nem romlandó, de romolhatatlan magból, Isten szava által, ami él és megmarad örökké. Ha újjászülettél Istentől, akkor ezt te tudod, hogy mikor születtél újjá, hogy ez megtörtént az életedben, és akkor ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól fogva te már eredendően romolhatatlan vagy. Mert romolhatatlan magból van a születésed. Nem emberi akaratból, nem testből, nem vérből, hanem Istennek az akaratából, Istennek a magjából származol, és ez az, ami téged isteni származásúvá tesz. Nagyon-nagyon különleges, hogy a Zsoltárokban, és Jézus is mondja ezt a János evangéliumában, hogy Istenek vagytok ti. Tehát te a sátán fölött vagy az újjászületés által, azáltal, hogy ugyanaz a természet van benned, ami Istenben. Tulajdonképpen Isten szavának a gyümölcse vagy. A fizikai tested a földporából lett formálva, de te nem pusztán egy fizikai test vagy. A tested a lakóhelyed, a házad, ahol te laksz. Alapvetően szellemi lény vagy, és a születésed a valódi származásod, isteni. Szeretném, hogyha ma reggel megvallásképpen elmondanál velem egy imát, amiben odaszánod magadat arra, hogy Isten beszéde szerint fogsz gondolkodni, nem egy megvert, kudarcos emberként, hanem úgy, mint aki valóban Istentől született és isteni természetnek a részese. Ha egyet tudsz érteni ezzel az imával, akkor kérlek, hogy mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm neked az újjászületést. Köszönöm neked azt, hogy Jézus Krisztussal azonosulhattam, az ő halálával, eltemetésével és feltámadásával. Köszönöm, hogy a te romolhatatlan magodból születtem újjá, és ezért tudom, hogy szellemi lény vagyok, örök életem van, hogy a te természeted bennem van. És a mai napot ennek a tudatában akarom élni, a munkahelyemen, az iskolában, az utcákon, a közlekedések során is, a kapcsolataimban is, hogy én tőled születtem, hogy isteni természet van bennem. Ehhez igazítom a gondolkozásmódomat, a beszédemet és a cselekedeteimet Jézus nevében.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél. Első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával föntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Mikor behozta az ő első szülöttét a világba, akkor így szólt. És imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgái tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: In the name of Jesus,
6: yes, Lord.
5: We speak the open skies.

0: van.
1: Mikor a Biblia azt mondja, hogy Istentől vagytok fiacskáim, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy Isten oldalán vagy, hanem az eredeti görög szöveg szerint azt jelenti, hogy Istentől jöttél, vagyis Istentől származol, és tőle születtél. A mai napon ennek a tudatában kell lenned, és így járjál. Az, hogy te Istentől származol, az azt jelenti, hogy te annyira isteni vagy, mint amennyire Isten is isteni. Nem kell neked, hogy egy alsóbrendű életed legyen Isten életénél. Ugyanaz az életed van meg, mint magának Istennek. Ez az, ami igazából Krisztusnak a követőit, a sátán feljebb valójává teszi. Megvan benned Istennek a magasabb rendű élete. Péter apostol azt mondja, hogy isteni természetnek a részeseivé lettünk. Ezek nagyon-nagyon komoly szavak, és fontos, hogy ezzel tudjunk azonosulni, akik már újjászülettünk. Szintén Péter mondja azt, hogy akik újonnan születtetek, nem romlandó, de romolhatatlan magból, Isten szava által, ami él és megmarad örökké. Ha újjászülettél Istentől, akkor ezt te tudod, hogy mikor születtél újjá, hogy ez megtörtént az életedben, és akkor ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól fogva, te már eredendően romolhatatlan vagy. Mert romolhatatlan magból van a születésed. Nem emberi akaratból, nem testből, nem vérből, hanem Istennek az akaratából, Istennek a magjából származol, és ez az, ami téged isteni származásúvá tesz. Nagyon-nagyon különleges, hogy a Zsoltárokban, és Jézus is mondja ezt a János evangéliumában, hogy Istenek vagytok ti. Tehát te a sátán fölött vagy az újjászületés által, azáltal, hogy ugyanaz a természet van benned, ami Istenben. Tulajdonképpen Isten szavának a gyümölcse vagy. A fizikai tested a földporából lett formálva, de te nem pusztán egy fizikai test vagy. A tested a lakóhelyed, a házad, ahol te laksz. Alapvetően szellemi lény vagy, és a születésed a valódi származásod, isteni. Szeretném, hogyha ma reggel megvallásképpen elmondanál velem egy imát, amiben odaszánod magadat arra, hogy Isten beszéde szerint fogsz gondolkodni, nem egy megvert, kudarcos emberként, hanem úgy, mint aki valóban Istentől született és isteni természetnek a részese. Ha egyet tudsz érteni ezzel az imával, akkor kérlek, hogy mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm neked az újjászületést. Köszönöm neked azt, hogy Jézus Krisztussal azonosulhattam, az ő halálával, eltemetésével és feltámadásával. Köszönöm, hogy a te romolhatatlan magodból születtem újjá, és ezért tudom, hogy szellemi lény vagyok, örök életem van, hogy a te természeted bennem van. És a mai napot ennek a tudatában akarom élni, a munkahelyemen, az iskolában, az utcákon, a közlekedések során is, a kapcsolataimban is, hogy én tőled születtem, hogy isteni természet van bennem. Ehhez igazítom a gondolkozásmódomat, a beszédemet és a cselekedeteimet Jézus nevében.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: that's exactly how we do it in the Chocolate Church.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. A mai napot szeretném megnyitni egy Biblia verssel, 1 János 4:4-ből olvasok fel. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, mert legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, második rész. Azért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy el ne sodortassunk valaha is. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, számunkra is biztosítottak. Velük együtt bizonyságot téve arról az Isten, jelekkel, meg csodákkal és sokféle erőkkel, s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt bizonyságot tett valahol valaki, és azt mondta, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, Úrrá tetted kezeid minden munkáján. Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel lett megkoronázva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert úgy volt illő, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezéreljen dicsőségre. Az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ami miatt nem szégyenli őket atyafiainak hívni. És azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette, dicséretet mondok neked. És ismét mondja, én ő benne bízom. Ismét, itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilvánvaló, hogy nem angyalokat karolt föl, hanem az Ábrahám magvát karolta föl. Azért mindenestől fogva, hasonlónak kellett lennie az atya fiaihoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve segíthet azokon, akik megkísértetnek.
4: Pál zsidókhoz írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: We need to talk to you, come on.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. A mai napot szeretném megnyitni egy Biblia verssel, 1 János 4:4-ből olvasok fel. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, mert legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Mikor a Biblia azt mondja, hogy Istentől vagytok, fiacskáim, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy Isten oldalán vagy, hanem az eredeti görög szöveg szerint azt jelenti, hogy Istentől jöttél, vagyis Istentől származol, és tőle születtél. A mai napon ennek a tudatában kell lenned, és így járjál. Az, hogy te Istentől származol, az azt jelenti, hogy te annyira isteni vagy, mint amennyire Isten is isteni. Nem kell neked, hogy egy alsóbrendű életed legyen Isten életénél. Ugyanaz az életed van meg, mint magának Istennek. Ez az, ami igazából Krisztusnak a követőit, a sátán feljebb valójává teszi. Megvan benned Istennek a magasabb rendű élete. Péter apostol azt mondja, hogy isteni természetnek a részeseivé lettünk. Ezek nagyon-nagyon komoly szavak, és fontos, hogy ezzel tudjunk azonosulni, akik már újjászülettünk. Szintén Péter mondja azt, hogy akik újonnan születtetek, nem romlandó, de romolhatatlan magból, Isten szava által, ami él és megmarad örökké. Ha újjászülettél Istentől, akkor ezt te tudod, hogy mikor születtél újjá, hogy ez megtörtént az életedben, és akkor ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól fogva te már eredendően romolhatatlan vagy, mert romolhatatlan magból van a születésed. Nem emberi akaratból, nem testből, nem vérből, hanem Istennek az akaratából, Istennek a magjából származol, és ez az, ami téged isteni származásúvá tesz. Nagyon-nagyon különleges, hogy a Zsoltárokban, és Jézus is mondja ezt a János evangéliumában, hogy Istenek vagytok ti. Tehát te a sátán fölött vagy az újjászületés által, azáltal, hogy ugyanaz a természet van benned, ami Istenben. Tulajdonképpen Isten szavának a gyümölcse vagy. A fizikai tested a földporából lett formálva, de te nem pusztán egy fizikai test vagy. A tested a lakóhelyed, a házad, ahol te laksz. Alapvetően szellemi lény vagy, és a születésed a valódi származásod, isteni. Szeretném, hogyha ma reggel megvallásképpen elmondanál velem egy imát, amiben odaszánod magadat arra, hogy Isten beszéde szerint fogsz gondolkodni, nem egy megvert, kudarcos emberként, hanem úgy, mint aki valóban Istentől született és isteni természetnek a részese. Ha egyet tudsz érteni ezzel az imával, akkor kérlek, hogy mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm neked az újjászületést. Köszönöm neked azt, hogy Jézus Krisztussal azonosulhattam, az ő halálával, eltemetésével és feltámadásával. Köszönöm, hogy a te romolhatatlan magodból születtem újjá, és ezért tudom, hogy szellemi lény vagyok, örök életem van, hogy a te természeted bennem van. És a mai napot ennek a tudatában akarom élni, a munkahelyemen, az iskolában, az utcákon, a közlekedések során is, a kapcsolataimban is, hogy én tőled születtem, hogy isteni természet van bennem. Ehhez igazítom a gondolkozásmódomat, a beszédemet és a cselekedeteimet Jézus nevében.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, harmadik rész. Azért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, ahogy Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének is nagyobb a tisztessége, mint magának a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, Isten az. Mózes hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendők bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza fölött, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységnek dicsekvését mindvégig megtartjuk erősen. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a manapján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek a szívükben. Ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek is hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessen meg a bűn csalárdsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testjei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, hanem az engedetleneknek, a hitetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.
0: Pál zsidókhoz írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 4. rész. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen nekik. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mi, hívők, bemegyünk a nyugalomba, amiképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Jó lehet a munkáit a világ megalapításától kezdve, ő bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szólt. És megnyugodott Isten a 7. napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban azt mondta, nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium nem mentek be engedetlenség, hitetlenség miatt, ismét határozott egy napot. Ma, szólva Dávid által, annyi idő múlva, ahogy előbb mondta volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólna azok után másik napról. Isten népének azért megvan a szombatja. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott minden cselekedetétől, amiképpen Isten is megnyugodott az ő magájéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek, az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essen. Mert az Istennek beszéde élő és hatékony. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek minden indulatát. És nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Sőt, minden mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nagy főpapunk van azért, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségképpen.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, ugyanúgy önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, amiképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen máshol is azt mondja, te örökké való pap vagy Melkizedek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltozás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Bár fiú, megtanulta az engedelmességet mindabból, amiket szenvedett. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetve az Istentől Melkizedek rendje szerint való főpapnak, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallása. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene már lennetek, mégis ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem keményeled erre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mert kiskorú. Az érettkorúaknak pedig keményeled el való, mint akiknek mi voltjuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtevése.
0: Pál Zsidókhoz írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Romboló című tanítása következik.
1: So we were talking about vision and
2: tehát a látásról beszéltünk.
1: And vision destroyers.
2: És a látás rombolókról ez talán jobb szó rá.
1: So first we receive a clear vision and then we go about to do it and we meet opposition.
2: Tehát ugye először is kapunk egy látást, elkezdjük megvalósítani, és utána találkozunk az ellenállással.
1: And I already gave you the first two destroyers and I want to give you the last ten.
2: Tehát már elmondtam két ilyen látásrombolót, most még elmondom a többi tizet.
1: These I take from the life of Nehemiah.
2: Ezeket Nehémiás életéből fogom venni.
1: And as you know, everything runs smoothly until you try to do something.
2: Amint tudjátok, minden zökkenőmentes, amíg nem próbáltok csinálni valamit.
1: And sometimes all hell breaks loose then.
2: És akkor aztán úgy tűnik, mintha az egész pokol elszabadult volna.
1: And I love Nehemiah because he was such a visionary.
2: Szeretem Nehémiást, mert nagyon komoly látáshordozó volt.
1: So let's start in chapter 2, Nehemiah, chapter 2, verse 18.
2: Tehát a Nehémiás 2:18-tól kezdjük.
1: And I told them how the hand of my God had been favorable to me, and also about the king's words which he had spoken to me. Then they said, "Let us arise and build." So they put their hands to the good work. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official and Geshem the Arab heard it, they mocked us and despised us and said, "What is this thing you are doing? Are you rebelling against the king?" So I answered them and said to them, "The God of heaven will give us success. Therefore, we his servants will arise and build, but you have no portion, right, or memorial in Jerusalem."
2: 18. verstől, és megjelentettem nekik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nekem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Mikor meghallották ezt a Horonból való Sanballat, és az Ammonita Tóbiás, a szolga, és az arab Geshem, gúnyoltak és lenéztek minket mondván, micsoda ez, amit műveltek, talán bizony a király ellen akartok pártot ütni? Kiknek feleltem és mondtam, a mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi, mint az ő szolgái, kelünk föl és építünk. Nektek pedig részetek és jogotok, és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben.
1: Nehemiah had an advantage that many of us don't have.
2: Nehémiásnak volt egy előnye, amivel sokan nem bírunk.
1: He had the full support of the government.
2: Maradéktalanul támogatta a kormány.
1: He had all the money and building materials he needed at his disposal.
2: Rendelkezésére állt minden szükséges pénz és építőanyag.
1: And he had a clear call and vision from God.
2: És Istentől kapott egy egyértelmű elhívást és látást.
1: Even with all of that, he still faced difficulty.
2: És még így is nehézségei voltak.
1: So vision destroyer number three is ridicule.
2: Tehát a harmadik látásromboló az a gúny.
1: Nobody likes to be laughed at.
2: Senki nem szereti, ha kinevetik.
1: I know I don't.
2: Én tudom magamról, hogy én nem szeretem.
1: And ridicule is very powerful when people make fun of something.
2: Nagyon erőteljes dolog a gúny, amikor csúfolódnak valamin az emberek.
1: I've had several times in the history of our church where there were people that made fun of us.
2: A gyülekezetünk történetében többször előfordult, hogy emberek kicsúfoltak minket.
1: Or made fun of the vision.
2: Vagy gúnyolták a látást.
1: And you have to sort of have tough skin to be able to keep going after that.
2: És kell, hogy egy ilyen dolog után tovább menni, az ember legyen elég erős, ilyen rinocéros bőre legyen.
1: Probably the most difficult season of leadership for me was when we went to build a building.
2: Talán a vezetői munkám legnehezebb időszaka az volt, amikor építkezni kezdtünk.
1: We had several people prophesy against it and said it would never happen.
2: Több ember profétált ellene, és azt mondták, hogy ez az épület soha nem lesz kész.
1: But it did.
2: De kész lett.
1: One prophet said that I would lose my two children during the process.
2: Az egyik proféta azt mondta, hogy mindkét gyerekemet elveszítem közben.
1: I would lose the firstborn at the laying of the foundation and then my secondborn at the hanging of the doors.
2: Az első szülöttemet az alapok letételénél, a másodszülöttemet pedig a kapuk felfüggesztésénél fogom elveszíteni.
1: And I have only two children.
2: És csak két gyerekem van.
1: So I didn't like to hear that, of course.
2: Természetesen ezt nem hallottam örömmel.
1: I never told the children.
2: A gyerekeknek sokan nem mondtam meg.
1: I talked with other leaders and we just decided it was false prophecy.
2: De más vezetőkkel megbeszéltem és úgy döntöttünk, hogy ez hamis profécia.
1: We had one couple or in family leave the church because they didn't believe in giving money to buildings.
2: Egy házas pár, illetve egy család elment a gyülekezetből, mert ők nem hittek abban, hogy helyes dolog építkezésre adakozni.
1: Any issue involving money is very sensitive.
2: Minden olyan téma, aminek köze van a pénzhez, nagyon érzékeny.
1: But it does sometimes show where people's hearts are at.
2: De néha kiderül közben, hogy mi van az emberek szívében.
1: But in the end, even the two wealthiest men of the church left.
2: Végül a gyülekezetből a két leggazdagabb ember is elment.
1: And in the end, the giving never really showed that.
2: És végül az adakozási bevételen ez nem látszott meg.
1: And we were able to pay the bill off in 2 years.
2: És két év alatt kifizettük az épület összes költségét.
1: And it was worth doing.
2: És érdemes volt csinálni.
1: Vision destroyer number 4.
2: Negyedik látásromboló.
1: Is accusation of wrongdoing.
2: Az, amikor helytelen tevékenységgel vádolnak minket.
1: So first they mocked Nehemiah.
2: Tehát először gúnyolták Nehémiást.
1: Then they said he was rebellious.
2: És utána ráfogták, hogy lázad.
1: Sometimes people accuse you of the sin that they are personally guilty of.
2: Az emberek néha azzal vádolnak téged, amiben ők vétkesek.
1: I don't know if you ever noticed that.
2: Nem tudom, hogy már észrevette-e ezt valaki köztetek.
1: As I said this morning, people that are controlling people are oftentimes the ones that will accuse others of control.
2: Ma délelőtt is már említettem, hogy néha azok vádolnak másokat kontrollal, akik ők maguk kontrollálók.
1: Nehemiah's response to the accusation was very simple.
2: Nehémiás nagyon egyszerűen válaszolt a vádakra.
1: Fine that you're entitled to your opinion. He said, fine, you're entitled to your opinion.
2: Azt mondta, hogy rendben, van jogotok van a véleményetekhez.
1: But our success comes from God and not from you.
2: De a mi sikerünk nem tőletek jön, hanem Istentől.
1: You don't have to help us with the job.
2: Nem kell, hogy segítsetek ebben a munkában.
1: God will help us anyway.
2: Isten akkor is segíteni fog nekünk.
1: Then let me read in chapter 4, starting with verse 1.
2: Akkor a negyedik rész első versétől olvassuk.
1: Now it came about when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became furious and very angry and mocked the Jews. And he spoke in the presence of his brothers and the wealthy men of Samaria and said, what are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish in a day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones? Now Tobiah the Ammonite was near him, and he said, even what they are building, if a fox would jump on it, he would break their stone wall down.
2: Lett pedig, mikor meghallott a Sanballat, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjedt, és felette igen bosszankodott, és gúnyolta a zsidókat. És szólt az ő atyafiai és a szamáriai sereg előtt, és ezt mondta, mit művelnek-e nyomorult zsidók? Vajon megengedik-e ezt nékik? Talán áldozni fognak? Hát bevégzik ma? Avagy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? Az ammonita Tóbiás pedig mellette állván mondta, bármit építsenek, ha egy róka lép fel rá, összezúzza köveiknek falát.
1: So vision destroyer number 5 is betrayal.
2: Tehát az ötödik látásromboló az árulás.
1: This is where someone uses negative influence over other people.
2: Amikor valaki kihasználja negatív módon a más emberek fölötti befolyását.
1: In this case he talked to the wealthy men and convinced them not to help support the vision.
2: De ebben az esetben meggyőzte a jómódú embereket arról, hogy ne támogassák a látást.
1: Three times he asked the question, can they really do this?
2: Három ilyen kérdés is tett fel, hogy vajon ezt meg azt el tudják-e végezni az építők.
1: And he cast doubt on the vision.
2: Tehát kétségbe vonta a látás megvalósíthatóságát.
1: And then they criticized the quality of the work they were doing.
2: Aztán kritizálták az elvégzett munka minőségét.
1: In other words, they weren't going to do a good job.
2: Tehát azt mondták már szavakkal, hogy nem végzik jól a munkát.
1: I believe that jealousy in time can turn into betrayal.
2: Én hiszem, hogy néha a féltékenység árulásba csaphat át.
1: Scripture says, against jealousy, who can stand?
2: Azt mondja a Biblia, hogy ki állhat meg a féltékenységgel szemben.
1: And it's a very difficult emotion to stand up against.
2: De nagyon nehéz ez ellen az érzés ellen, másokban levő ilyen érzés ellen ellenállni.
1: When we feel jealousy for another brother or sister, That jealousy can make us do and say things that we would otherwise never think of.
2: Amikor irigykedünk egy testvérre, akkor olyan dolgokat teszünk és mondunk, amiket egyébként nem tennénk és mondanánk.
1: And unfortunately, you know, many troubles between leaders simply comes down to jealousy and competition.
2: Tudjátok, nagyon sok vezető közötti probléma lebontható egyszerűen a versengésre és az irigységre.
1: You will hear me stressing that elders, apostles, all these words are always in plural.
2: Ugye egyre azt hangsúlyozom nektek, hogy a vének, az apostolok és az ilyen szavak mindig többes számban vannak a Bibliában.
1: The reason I do that is because we need to understand that we need each other.
2: Azért hangsúlyozom ezt, mert meg kell értenünk, hogy szükségünk van egymásra.
1: But what the church does is we tend to say, well, I'm of Apollos or I'm of Paul, and we align with a person, and then we set up competitions between them.
2: De az egyházban sokszor csináljuk azt, hogy azt mondjuk, hogy én Páli vagyok, én Apollósi vagyok, odaállunk egy-egy szolgáló mögé, és így versengünk egymással.
1: When we had the difficulty between our elders and the church, actually the one man circulated letters around the church about me.
2: Amikor problémánk volt ott a vének között a gyülekezetben, meg hát az egész gyülekezettel, akkor volt valaki, aki egy ilyen levelet köröztetett a gyülekezetben.
1: Of course he didn't show me the letter.
2: És rosszakat írt benne rólam. Természetesen nekem nem mutatta meg.
1: He wanted everybody else to read it.
2: Hanem azt akarta, hogy mindenki más olvassa.
1: I wish he would have just said it to my face or in the open, but it was all circulated privately.
2: Bár csak nyíltan a szememben mondta volna, hogy mi a problémája, de ő titokban köröztette ezt.
1: I felt at the time I shouldn't defend myself publicly.
2: Nem védekeztem nyilvánosan, nyíltan akkor ez ellen.
1: Sometimes those things should be addressed outright and an explanation made.
2: Vannak olyan helyzetek, amikor nyíltan beszélni kell valamiről és magyarázni kell, hogy mi van.
1: I really felt at the time that the Lord would bring vindication for me.
2: De akkor ezzel a levéllel kapcsolatban úgy éreztem, hogy majd az Úr fog nekem igazságot szolgáltatni.
1: And so we just went on.
2: Úgyhogy tovább léptünk.
1: But betrayal is very powerful.
2: De az árulás nagyon erőteljes dolog.
1: Okay, now let's look at verse 7.
2: Most nézzük a hetedik verset.
1: Now it came about when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the repair of the walls of Jerusalem went on, and that the breaches began to be closed, they were very angry. And all of them conspired together to come and fight against Jerusalem and to cause a disturbance in it.
2: Hetedik verstől, mikor pedig meghallott a Sanballat és Tóbiás, továbbá az arábiabeliek, az ammoniták és az asdodeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek, és összeesküdtek mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni és népét megrémíteni.
1: So vision destroyer number 6 is the anger of others.
2: Tehát a hatodik látásromboló az a mások haragja.
1: And what happened is the angry people found each other, which is usually what happens, and they work together to oppose it.
2: És általában a haragos emberek megtalálják egymást, és együtt összefogva harcolnak a látás ellen.
1: And whether this is a personal vision or a corporate vision, you have to be able to go on even if people are angry.
2: Akár a személyes látásodról, akár egy közösségi látásról van szó, ilyenkor képesnek kell lenned tovább menni a megvalósításban, akkor is, ha mások haragszanak.
1: Sometimes a leader is like a lightning rod.
2: Néha olyan a vezető, mint egy villám. Villámhárító.
1: You put them on buildings in Hungary to attract the.
2: Igen, Magyarországon is vannak villámhárítók, igen.
1: So the leader attracts all those things and takes them.
2: Tehát a vezető érik el mindezek a hatások, és ő viseli ezeket.
1: Vision destroyer number 7.
2: A hetedik látásromboló.
1: Is confusion.
2: A zűrzavar.
1: The logic here is that if the work can't be stopped, we'll cause a disturbance.
2: Ebben ugye az a logika, hogyha a munkát nem tudjuk leállítani, akkor legalább összezavarjuk őket.
1: And sometimes it just bothers others that you make progress.
2: Néha egyszerűen csak zavar másokat, hogy te mész előre.
1: Particularly if they didn't want you to do that in the beginning.
2: Különösen, ha már kezdetben se akarták, hogy azt csináld, amit.
1: And so they just will cause a disturbance in whatever way that they can.
2: És így valamilyen módon, ahogyan csak sikerül, zűrzavart okoznak.
1: Sometimes you have to ignore that.
2: Néha ezt figyelmen kívül kell hagyni.
1: And then chapter 6 verse 1.
2: Hatodik fejezet első vers.
1: When word came to Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it, though up until that time I had not set the doors in the gates, Sanballat and Geshem sent me this message: come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. But they were scheming to harm me. So I sent messengers to them with this reply: I am carrying on a great project and I cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? Four times they sent me and the same message. They sent me the same message, and each time I gave them the same answer.
2: Első verstől hatodik rész. És lett, hogy mikor meghallott a Sanballat, Tóbiás, az arábiabeli Geshem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jó lehet még az ideig ajtókat nem állítattam a kapukra, küldött Sanballat és Geshem hozzám ilyen üzenettel: gyere és találkozzunk a faluk egyikében, az Ono völgyében, holott ők gonoszt gondoltak ellenem. Küldék azért követeket hozzájuk ilyen üzenettel: nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá. Megszűnnék-e munka, ha attól eltávozván hozzátok mennék? És küldtek hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon feleltem nekik.
1: So vision destroyer number 8 is distraction.
2: Tehát a nyolcadik látásromboló a figyelem elterelés.
1: So if the opposition can't stop the work, what they do is they call a meeting.
2: Hogyha az ellenállók nem tudják leállítani a munkát, akkor mit csinálnak? Összehoznak egy gyűlést.
1: They say, we need to talk.
2: Azt mondják, beszélnünk kell.
1: And they can actually pull you away from the work to talk.
2: És el tudnak vonni a munkától annak érdekében, hogy beszéljetek.
1: And Nehemiah had priorities that kept him from saying yes to every request.
2: És Nehémiásnak olyan volt a fontossági sorrendje, hogy az volt fontos neki, ami miatt nemet mondott minden ilyen megkeresésre.
1: Now I'm not saying that we shouldn't talk. Sometimes we have to have meetings.
2: Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell beszélgetnünk másokkal, néha össze kell ülnünk.
1: But a leader needs to know what things are distractions and what things we need to give our time to.
2: De a vezetőnek fel kell ismernie, hogy mire szánja oda az idejét, illetve mi az, ami csak figyelemelterelés.
1: So in verse 10.
2: Tizedik vers.
1: One day I went to the house of Shemaiah, the son of Deliah, and the son of Mehetabel, who was shut in at his home. He said, let us meet in the house of God inside the temple, and let us close the temple doors, because men are coming to kill you. By night they are coming to kill you.
2: És én, tehát tizedik vers, és én elmentem Semájának, a Delája fiának házába, aki a Mehetabel Beél fia volt, és őt bezárkózva találtam, és mondta: menjünk az Isten házába, a templom belsejébe, és zárjuk be a templomnak ajtajait, mert eljönnek, hogy megöljenek téged, és pedig éjjel jönnek el, hogy megöljenek.
1: So we have to have discernment to know when warnings or prophecies should be listened to and when they're actually bringing false fear.
2: Tehát felismerő képességgel kell rendelkeznünk, hogy mikor hoz egy profécia, vagy egy látás, vagy egy üzenet igazi tartalmat, igazságot, és mikor egyszerűen csak riogatni akarnak minket.
1: So false, vision destroyer number 9 is false fear.
2: Tehát a hamis félelem a kilencedik látásromboló.
1: And here people overemphasize the power of evil and brings fear.
2: Itt az emberek túlhangsúlyozták a rossz oldalnak az erejét, és ezzel akartak félelmet beoltani.
1: Fear is not a good motivator to make a decision.
2: A félelem nem jó döntéshozó.
1: And even in my own life, when I'm making a decision, I have to watch myself to be sure, am I making this decision out of fear, or is it because God has clearly spoken?
2: És én is, amikor egy döntést kell hoznom az életemben, oda kell figyelnem, hogy vajon a félelem indít erre a döntésre, vagy pedig Isten tisztán szólt, hogy ezt kell dönteni.
1: Then in verse 11.
2: 11. vers.
1: But I said, should a man like me run away, or should one like me go into the temple to save his life? I will not go. I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sanballat had hired him.
2: 11. vers. Én pedig mondtam, avagy ilyen férfiúnak, mint én vagyok, illik-e futni? Hát ilyen lévén, mint én, beléphet-e valaki a templomba élve? Nem megyek. És megismertem, hogy nem az Isten küldte őt, hanem azt a proféciát azért mondta nékem, mert Tóbiás és Sanballat felbérelték őt.
1: So Vision Destroyer 10 is false prophecy.
2: Tehát a tizedik látásromboló az a hamis profécia.
1: And I'm not sure if you've noticed it, but there's plenty of this around.
2: Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, de elég sok ilyesmi van körülöttünk.
1: I really do value the prophetic gift.
2: Én nagyon értékelem a profétai ajándékot.
1: On our church team, I have several people that are prophets.
2: A gyülekezeti munkacsoportunkban is több proféta van.
1: And I regularly am fed by email and other ways prophetic words and pictures from people. I take those very seriously.
2: És sokszor kapok e-mailben vagy más módon olyan proféciákat, képeket emberektől, amikre nagyon odafigyelek és értékelem.
1: But whenever the words are released, I still have to weigh the words of the prophecy to find out if they're true.
2: De valahányszor kapok egy proféciát, mindig mérlegelnem kell és súlyoznom kell, hogy igaz-e az, amit mondott az illető.
1: Or sometimes I submit the word to overseer, someone like Alan will help judge it.
2: Néha valakinek, aki fölöttem áll, egy felvigyázónak, mondjuk Ellennek, átadom ezt a proféciát, és megkérem, hogy ő ítélje meg.
1: What I think is very dangerous is what I would call government by prophecy.
2: Azt gondolom, hogy nagyon veszélyes dolog például a profécia általi kormányzás.
1: When a leader has to preface what he says by the words God told me so.
2: Amikor egy vezetőnek a mondandóját azzal kell bevezetnie, hogy Isten mondta nekem,
1: he might be trying to add weight to what he's saying so that you can't argue against it.
2: Ezzel talán fajsúlyosabbá akarja tenni a mondandóját, hogy ne vitatkozzanak vele.
1: If God does tell me something,
2: ha Isten tényleg mond nekem valamit,
1: I can be confident in that.
2: Akkor ebben bízhatom.
1: And I don't have to manipulate other people into accepting what I say by saying the Lord told me.
2: És nem kell másokat arra manipulálnom, hogy elfogadják a szavaimat azzal, hogy azt mondom, hogy Isten mondta.
1: So all the prophetic words that we gather, we throw them into the mix of discussion and prayer.
2: Tehát minden profétai üzenetet, amit kapunk, bedobjuk a kalapba, ami fölött aztán imádkozunk és megbeszéljük, hogy miket kaptunk.
1: But I don't make decisions about the direction of the church based on a prophecy.
2: De én a gyülekezet irányításával kapcsolatban a vezetés nem proféciákból veszem.
1: Prophecy is a very good gift, but it's not the only gift.
2: A profécia nagyon jó ajándék, de nem az egyetlen.
1: And sometimes we misunderstand the words or the application of the prophecy anyway.
2: Néha egyébként is félreértjük vagy az proféciát, vagy annak az alkalmazását.
1: And so I'm just real careful about directive words.
2: Ezért nagyon vigyázok az ilyen irányító üzenetekkel.
1: All right, verse 13.
2: 13. vers.
1: He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me.
2: Tehát 13. vers. Azért volt pedig felbérelve, hogy én megrettenjek, és aképpen cselekedvén vétkezzek, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak.
1: So Vision Destroyer number 11 is intimidation.
2: Tehát a megfélemlítés a 11. látásromboló.
1: Some people make their way through life by pushing and bullying other people into what they want.
2: Tehát vannak, akik úgy élik végig az életüket, hogy bele kényszerítenek, bele lögdösnek embereket olyan dolgokba, amiket ők akarnak tőlük.
1: You have people like this in Hungary?
2: Magyarországon is vannak ilyen emberek?
1: We have a lot of them in America.
2: Amerikában nagyon sokan vannak az ilyen könyökölősök.
1: Some people will even try to, they might even threaten. They'll say, if you don't do this, I'm going to do this.
2: Néhányan még fenyegetőznek, és hogyha nem teszed ezt, akkor én azt fogom tenni.
1: I've had people threaten to leave the church unless I did something.
2: Nekem is voltak embereim, akik fenyegetőztek, hogy elmennek a gyülekezetből, ha nem teszem ezt és ezt.
1: I usually call their bluff.
2: Általában azt gondolom, hogy blöffölnek.
1: And I don't like to be manipulated that way.
2: Én nem szeretem, ha így manipulálnak.
1: Okay, Vision Destroyer number 12.
2: 12. látásromboló.
1: Slander.
2: A rágalom.
1: The goal here is to tarnish your reputation and to discredit you.
2: Ilyenkor az a cél, hogy a jó híredet tönkretegyék és rossz híredet keltsék.
1: I had a situation years ago where a couple people wanted to, they thought I should get out of the ministry.
2: Volt néhány évvel ezelőtt pár ember, aki úgy gondolta, hogy abba kéne hagynom a szolgálatot.
1: And so they said a rumor about me.
2: Úgyhogy mondtak rólam egy téves pletykát.
1: And they did this by email.
2: Tehát rossz hírt terjesztettek rólam e-mailben.
1: And again, I felt that I shouldn't I shouldn't respond to it or explain it.
2: Akkor is úgy éreztem, hogy nem kell erről beszélnem, nem kell magyarázkodnom senkinek.
1: And I felt the Lord said that just that he would vindicate me and I should just not respond.
2: Úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy én ne reagáljak erre, ő majd megvéd.
1: Eventually it was dropped and nobody believed it.
2: Végül is elvetették ezt a hírt, és senki nem hitte el.
1: And some things just about 4 months ago came out that really completely discredited the whole story.
2: És csak néhány hónappal ezelőtt, 4 hónappal ezelőtt derültek ki olyan dolgok, amelyek hiteltelenné tették ezt az egész hírt.
1: So I list these because these are things that do come against valid ministries.
2: Tehát ezeket csak azért mondom el, hogy valóban létjogosult Istentől való szolgálatok ellen jönnek ilyen támadások.
1: I think at the time it was meant to discourage me.
2: Azt gondolom, hogy akkor ennek az volt a célja, hogy elbátortalanodjak.
1: But again, if we know what God's called us to do, we have to persevere.
2: De újra mondom, hogy ha tudjuk, hogy Isten mire hívott el minket, akkor ki kell tartanunk.
1: So let me close this section by listing 4 things to you.
2: Tehát ezt a tanítási részletet azzal fejezem be, hogy 4 dolgot felsorolok.
1: These are 4 things that you should never allow to happen.
2: 4 dolog, amit soha nem szabad megengedned, hogy megtörténjen.
1: Number 1, never allow smallness of vision to rule your life.
2: Először is soha ne engedd, hogy a látás kicsiségedet, tehát kismérvű látás irányítja az életedet.
1: Don't focus on limitations, focus on opportunities.
2: Ne a korlátokra koncentrálj, hanem a lehetőségekre.
1: Number 2.
2: A második.
1: Never allow those who have no faith to influence you.
2: Soha ne engedd, hogy hitetlen emberek befolyásoljanak.
1: And be careful that someone without faith doesn't get close to your heart.
2: Vigyázz, hogy olyan ember, akinek nincs hite, ne kerüljön közel a szívedhez.
1: Did you know that in the year by 1840 people believed that anybody traveling over 30 miles per hour would suffocate?
2: 1840-ben azt gondolták az emberek, hogy bárki, aki 30 km per óra sebességnél nagyobb tempóban utazik, meg fog fulladni.
1: And so everybody thought it was dangerous to go over this speed.
2: És mindenki úgy gondolta, hogy veszélyes ezt a sebességet felülhaladni.
1: But I'm glad that somebody challenged that.
2: De én örülök, hogy valaki ezt megkérdőjelezte.
1: Or I couldn't be in Hungary in a couple hours.
2: Mert különben néhány óra alatt nem lehetnék Magyarországon.
1: So when just because somebody says it can't be done doesn't mean that it can't be done.
2: Csak azért, mert valaki azt mondja valamiről, hogy ezt nem lehet megcsinálni, még nem biztos, hogy nem lehet.
1: One of the things I like to do is to read biographies of great people.
2: Az egyik kedvenc tevékenységem nagy emberek életrajzának az olvasása.
1: Because we think that great people are just amazing and everything comes easy to them.
2: Mi azt gondoljuk, hogy a nagy emberek elképesztőek és minden úgy könnyen megy nekik.
1: But when I read their biographies, I realize that they had significant challenges and significant things to overcome.
2: De amikor olvasom az életrajzukat, akkor rájövök, hogy nagyon jelentős kihívásokkal találkoztak, és nagyon komoly dolgokat kellett legyőzniük.
1: And they believed that they could do what God called them to do, and so they persevered.
2: De ők hitték, hogy meg tudják tenni, amire Isten elhívta őket, és ezért kitartottak.
1: I think that one of the biggest tools that the enemy uses against us is he tries to convince us to quit and to stop.
2: Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb fegyver, amit az ellenség használ ellenünk, az az, hogy megpróbál rávenni, hogy hagyjuk abba.
1: All right. Number 3.
2: Harmadik.
1: Never allow circumstances to limit your vision.
2: Soha ne engedd, hogy a körülmények korlátozzák a látásodat.
1: Instead, change your circumstances.
2: Inkább változtasd meg a körülményeket.
1: Never allow finances to dictate the vision.
2: Soha ne engedd, hogy a pénz diktáljon, hogy mekkora lehet a látás.
1: I understand that we have to wrestle with economic realities.
2: Tudom, hogy meg kell küzdenünk a gazdasági valósággal.
1: But God is our supplier.
2: De Isten az, aki ellát minket.
1: And there have been many times that God has called people to do that they didn't have funds to do.
2: És nagyon sokszor hívott el Isten embereket olyan dolgok elvégzésére, amihez nem volt pénzük.
1: And it seemed like a big and unachievable goal.
2: Úgy tűnt, hogy nagy és elérhetetlen az a cél, amit előttük volt.
1: When we built our building, we determined that we would not sacrifice our giving to foreign missions in order to build our building.
2: Amikor építkezni kezdtünk, akkor eldöntöttük, hogy a külmisszióra adott adakozásainkat nem fogjuk csorbítani vagy csökkenteni az építkezési költség miatt.
1: And many times churches will do that to get the job done.
2: Tehát sokszor gyülekezetek ehhez folyamodnak, ahhoz, hogy el tudják végezni az építkezést.
1: So for 35 years we've always given at least 20% of our offerings to missions and sometimes as much as 40%.
2: For 30 years.
1: Yeah, well, 35 years.
2: Körülbelül 35 éven keresztül a gyülekezeti bevételnek 20%-át legalább, de néha 40%-át missziós támogatásra adtuk oda.
1: So what we decided to do was to actually increase our giving to missions while we were building the building.
2: És azt döntöttük el igazából, hogy miközben építkezünk, megnöveljük a missziós adakozást.
1: That made many people nervous.
2: Ettől sokan idegesek lettek.
1: But I'm convinced that economics in the kingdom work different than they do without outside the kingdom.
2: De meg vagyok győződve arról, hogy Isten királyságában a gazdasági élet máshogy néz ki, mint azon kívül.
1: In fact, when we wanted to build a building,
2: igazából amikor építkezni akartunk,
1: the first thing I started to do was to give to other people's building projects, other churches' projects.
2: Először elkezdtem adakozni mások építkezési programjaira.
1: I came out of a very conservative, non-spirit-filled church.
2: Én egy nagyon konzervatív, nem szent szellemmel telt gyülekezeti háttérből jöttem.
1: We were very different than they are.
2: Nagyon különbözők vagyunk, mint ők voltak.
1: But we surprised them by giving them a large contribution toward their building project.
2: De egy ilyen gyülekezet, ennek a gyülekezetnek az építkezésére adakoztunk egy nagyobb összeget.
1: I don't think they knew what to do.
2: Azt gondolom, nem is tudták, mit tegyenek.
1: At any rate, today we're friends with them and we cooperate in ministry.
2: De ma már barátok vagyunk és együttműködünk a szolgálatban.
1: They were able to finish their building and God helped us to finish ours.
2: Ők is be tudták fejezni az építkezést és Isten nekünk is lehetővé tette, hogy befejezzük.
1: All right, number four.
2: Negyedik.
1: Never allow failure to set your course in life.
2: Soha ne engedd, hogy az életpályádat a kudarc határozza meg.
1: I'm sure you remember learning to ride a bicycle.
2: Emlékszem, amikor biciklizni tanultam.
1: You fall many times.
2: Az ember úgy van ilyenkor, hogy sokszor elesik.
1: You have to learn to just get up and learn how to ride it.
2: Meg kell tanulni felkelni és újra gyakorolni a kerekezést.
1: And again, the enemy wants us to stop and he wants us to quit.
2: És az ellenség minket is meg akar állítani, azt akarja, hogy hagyjuk abba.
1: But the other things I like, the thing I like about biographies is that it shows me that many times great people failed several times before they succeeded.
2: De a másik dolog, amit nagyon szeretek az életrajzokban, az az, hogy kiderül belőlük, hogy ezek a nagy emberek sokszor elestek, mielőtt sikeresek lettek.
1: So instead of concluding, I can't do this,
2: tehát ahelyett, hogy azt vonták volna le következtetésként, hogy erre képtelen vagyok,
1: we persevere.
2: Kitartottak, és
1: and
2: mi is így kell, hogy tegyünk.
1: And we learn that way.
2: Így kell tanulnunk.
1: So vision is what will take you to your destiny.
2: A látás viszel téged a végcélodig.
1: We need vision to gain momentum and to gain advancement.
2: Látásra van szükségünk ahhoz, hogy lendületet nyerjünk és haladjunk előre.
1: Every great vision will be opposed.
2: Minden nagy látásnak lesznek ellenségei.
1: Every great visionary at times wonders if we'll be able to finish the job.
2: Minden nagy látás hordozó időnként eltűnődik azon, hogy vajon képes lesz-e valaha befejezni.
1: But we have to learn to just go forward.
2: De meg kell tanulnunk menni előre.
1: We never know when the breakthrough will come.
2: Soha nem tudhatjuk, mikor jön az áttörés.
1: And sometimes the warfare is the greatest just before the breakthrough.
2: Néha éppen az áttörés előtt a leghevesebb a csata.
1: And we have to have a long obedience in the same direction.
2: Hosszú ideig kell engedelmesen haladnunk egy irányba.
1: You've heard the story of the tortoise and the hare? Turtle and the rabbit?
2: Igen, hallottátok már a történetet a teknősről és a nyúlról.
1: Between the two of them, the one that won the race was the turtle because he just kept plodding.
2: És a kettőjük közül a versenyt a teknős nyerte meg, mert ő folyamatosan ment.
1: We don't have to be amazing.
2: Nem kell lenyűgöző embereknek lennünk.
1: We have to be consistent.
2: Csak következetesnek kell lennünk.
1: Slow but steady progress in the right direction wins the day.
2: A lassú, de biztos haladás ugyanabba az irányba a nap végére győzelmet hoz.
1: We chart a course.
2: Tehát felrajzoljuk a pályánkat.
1: We do a little bit each time.
2: Időről időre egy kicsit haladunk.
1: And we arrive at our destination.
2: És a végén megérkezünk a végcélhoz.
1: Opposition is a guaranteed constant.
2: Garantálom, hogy az ellenállás állandó lesz.
1: That's why we have to write the vision down, so we can look at it while we're going. We have to write and record the vision.
2: Igen, tehát ezért kell a látást leírnunk, feljegyeznünk, hogy lássuk menet közben, hogy hogy haladunk.
1: But like God says, if it tarries, wait for it because it will come.
2: De ahogy Isten is mondta, hogyha késik is, tarts ki és bízzál benne, mert eljön.
0: Elhangzott Barry Whistler Látásrombolók című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Szansz.
2: A következő percekben Barry Whistler

0: Minden igénél, minden levélnél azt fogjátok találni, hogy van egy terv, ami szerint íródott.
1: That God caused men to write, there was a plan in the way that they wrote.
0: Isten minden megíratott írása úgy íratott meg, hogy egy terv derül ki belőle, és hogyha megtudjuk, mi a terv, a vázlat, akkor megértjük, mi az igazság, amit ki akar fejezni.
1: Epistles of Scripture, you could first of all divide the book into two halves.
0: És ahogy minden ige szakasztal történik, ezt a levelet is két részre lehet alapvetően osztani.
1: Literally a half, but two parts.
0: Két részre, nem két félre, hanem két részre.
1: The first part is always the teaching, the doctrinal.
0: Az első része minden ilyen bibliai könyvnek, levélnek a tanítás.
1: God's not concerned about us getting information. He wants it to become practical in our lives.
0: De Istennek nem az a fontos, hogy információkat jutasson el hozzánk, hanem azt, hogy ezek átmenjenek a gyakorlatba az életünkben.
1: You always find there's a line where it says, therefore, brethren, or something like that.
0: És mindig aztán van egy ilyen összekapcsoló mondat, például vagy egy kifejezés, hogy ezért atyám fiai.
1: What's the therefore, therefore?
0: És akkor mindig meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi az az annak okáért, aminek az okáért.
1: In other words, because we've seen this truth, now it's going to require this kind of practical.
0: Miután most megértettük ezt és ezt az igazságot, a következő gyakorlati reakciót kell, hogy ez kiváltsa belőlünk.
1: And you find this true is true of the book of Hebrews.
0: És ezt az egész zsidó levélben így találjuk.
1: The teaching takes us through to chapter 10 and verse 18.
0: A tizedik rész 18. verséig tart a tanítási rész.
1: And then in verse 19 we get this famous therefore.
0: A 19. versben hangzik el az a híres annak okáért.
1: And the first thing that we're told to do
0: is az első dolog,
1: to press earnestly and boldly and live in the holy of holies.
0: Amit parancsol nekünk az, hogy őszintén és bátran nyomuljunk azért, hogy a szentek szentjében élhessünk.
1: So we're going to look at the book and
0: megnézzük ezt a könyvet,
1: to chapter 10.
0: És végül eljutunk a tizedik részig.
1: And you'll find that
0: if
1: you look at the doctrinal teaching on page 24,
0: a 24. oldalon kezdjük a tanítási szakaszt elemezni a jegyzetben.
1: The plan of the teaching is to have 12 distinct sections of teaching.
0: A tanítási rész 12 jól felismerhető szakaszra osztva.
1: These are interspersed with 5 warnings.
0: És ezekben a szakaszokban el van rejtve 5 figyelmeztetés.
1: Because God isn't interested in just giving us more information.
0: Isten nem akar nekünk egyszerűen több információt adni csupán.
1: He's giving us revelation in order that it might lead to obedience.
0: Kinyilatkoztatást ad nekünk azért, hogy ez az engedelmességünket serkentse.
1: It's dangerous to listen to the word of God without any intention of obeying it.
0: És nagyon veszélyes dolog Isten igét úgy hallgatni, hogy egyáltalán nem szándékszunk engedelmeskedni neki.
1: There's plenty of scriptures that warn us this.
0: Számos ige figyelmeztet minket erre.
1: As Jesus began to teach on the kingdom in Matthew's gospel,
0: ahogy Jézus elkezdett tanítani a királyságról Máté evangéliumában,
1: then he gives this warning. He says, now take care how you hear.
0: Aztán ezt a figyelmeztetést adja utána, hogy vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok.
1: It says this in chapter 13 of Matthew.
0: Ez Máté 13-ban elhangzik, a Márk 8-ban,
1: chapter 4 of Mark, Márk
0: 4-ben, és a Lukács 8-ban van ez a figyelmeztetés, hogy figyeljetek arra, hogy hogyan hallgatjátok, amit mondok. Tehát a Máté 13-ban,
1: Mark 4,
0: a Márk 4-ben,
1: and Luke 8,
0: és a Lukács
1: 8-ban
0: találjuk ezt az ismétlést, de ugyanaz az üzenet, amiről szóltam.
1: And it's there that we're told that Jesus quite deliberately always taught in parables.
0: Aztán nagyon konkrétan mondja az ige, hogy Jézus mindig szándékosan példabeszédekben tanított.
1: In other words, in every story or teaching, there's a deeper spiritual truth that you can only see and understand by revelation.
0: Minden történetben, minden kinyilatkoztatásban, tanításban van egy mélyebb szellemi igazság, amit csak kinyilatkoztatás által lehet megérteni.
1: Says that God divides everybody listening to his word into two categories.
0: Hogy Isten mindenkit, aki hallgatja Jézus tanítását, két csoportra oszt. Mindenki besorol egy csoportba kettő közül.
1: They are the you category.
0: Van a ti csoport.
1: Why are you? The you category.
2: Is the du category.
1: And the them.
0: És az ők csoport.
2: On the
1: C category. In other words, he says, well, every time I speak and I'm speaking the word of God, people are divided by the way they respond.
0: Jézus azt mondta, hogy minden esetben, amikor én Isten igéjét szólom, a hallgatóság két csoportra oszlik. Azért,

0: hogy a reagálnak erre a tanításra. Azt mondta Jézus, nektek adatot, hogy megértsétek a királyság titkait.
1: But to them it has not been granted.
0: De nekik nem adatot meg.
1: So you get a crowd of people listening to the same word and it'll have profound effect on some and no effect whatsoever on
0: hallgatja az igét, és az egyik társaságra nagyon nagy hatást gyakorol a hallgatott ége, a másik csoportra meg egyáltalán nem gyakorol hatást.
1: God does not divide us.
0: Nem Isten oszt minket két csoportra.
1: He does divide us, but only because of our hard attitude.
0: Illetve ő oszt minket a két csoportra, de mindig a saját szívünk hozzáállása szerint.
1: We can choose which category we want to be placed.
0: Eldönthetjük, hogy mi melyik csoportba akarunk tartozni.
1: And you get this exhortation again and again, take care how you hear.
0: És ismételten olvasjuk ezt az intést a Bibliában, hogy figyelzetek arra, hogy hogyan hallgatjátok.
1: So if you listen in a careless, uninterested way, then you're not going to hear anything.
0: Ha nem törődő módon, érdeklődés nélkül hallgatjuk a hallottakat, akkor ez nem fog semmi jót tenni az életünkben, nem lesz a javunkra.
1: If you listen hungrily, then God's going to reveal the truth.
0: De hogyha éhesen hallgatjátok, akkor Isten ki fogja jelenteni nektek az igazságot.
1: A second thing we're told is
0: a másik dolog, amit olvasunk,
1: you place upon the word, it will have that value in your life.
0: Az az, hogy az ige olyan érték lesz az életedben, amilyen értéket te adsz neki.
1: If you say, "Wow, I've got to really receive that because that's life-transforming,"
0: amikor azt mondod, hogy na, ezt az üzenetet el fogom fogadni, mert ez megváltoztatja az életemet,
1: then it will transform your life.
0: Akkor át fogja alakítani az életedet.
1: The value of the word is the value of your attitude when you receive the word.
0: Tehát az igének annyi értéke van, amilyen a hozzáállásod hozzá, amikor elfogadod.
1: Paul spent 3 years in the city of Corinth.
0: 3 évet töltött Korintusban.
1: But it tells us again and again in the first letter to the Corinthians, they had an arrogant attitude of mind.
0: És újra olvasjuk a korintusi levélben az elsőben, hogy ezeknek az embereknek gőgös volt az elméjük.
1: They perceived him as just another man with another opinion.
0: Az elmebeli hozzáállása.
1: They got out of his teaching.
0: Úgy tekintették Pált, mint egy másik embert, akinek van egy másfajta véleménye, mint a többinek, és ennyi az, amit kaptak a tanításból hasonlóként.
1: 3 years there. Transforming effect at all upon the city of Corinth.
0: De Korintus városára egyáltalán nem gyakorolt megváltoztató hatást az az üzenet, amit elmondott.
1: He spent 3 weeks in the city of Thessalonica.
0: 3 hetet töltött Thessalonikában.
1: Thessalonica was a relatively insignificant town.
0: Thessaloniki
1: was the major commercial center of that whole region.
0: Viszonylag jelentéktelen város volt, mégis annak az egész térségnek a legjelentősebb kereskedelmi központja volt.
1: But in Thessalonica, their attitude was totally different.
0: De Thessalonikiben egészen máshogy álltak hozzá az emberek Pál tanításához.
1: They received Paul for who he was, an apostle of God.
0: Úgy fogadták Pált, mint aki volt valóban, tehát Isten apostolaként fogadták őt.
1: And they received his word for what it was.
0: És az igé, a szavait, üzenetét is úgy fogadták, ahogy az volt. Isten igényeket fogadták el.
1: Tehát azt
0: olvassuk az 1 Korintus 2.13-ban,
1: that the word of God was
0: Isten
1: able to do work in them because they believed.
0: El tudta végezni a munkáját ezekben az emberekben, mert hittek.
1: Now, as a result,
0: ennek eredményeként
1: Thessalonica, not Corinth, became the powerhouse by which God transformed the whole region.
0: Nem Korintus, hanem Thessaloniki lett az erőközpont, az erőmű, amely által Isten az egész térséget megváltoztatta.
1: I believe many of you leaders sitting here through this conference, you're going to be making decisions which are going to have similar effects upon your city and upon your region.
0: Hiszem, hogy sokan, akik itt ültök ezen az iskolán, az iskola végére eljutok olyan döntésekig, amik segítségével a ti lakóhelyetek ilyen erőközpont.
1: In the first letter to Thessalonica, that their faith has gone over the whole region, over the whole of Macedonia and the whole of Achaia.
0: Mert a Thessaloniki levélben olvasjuk, hogy az ottani hívőknek a hite és annak a híre eljutott és hatást gyakorolt az egész Akhájára, az egész Macedón tartományra.
1: Thessaloniki had an impact.
0: Thessaloniki a kisváros.
1: A region roughly 800 kilometers by 400 kilometers.
0: Hatott egy körülbelül 400 kilométerszer 800 kilométeres területű térségre a hite miatt.
1: Paul said, I don't.
0: Paul azt mondta.
1: Paul said, I don't need to come anymore because you guys you're doing such a great job.
0: Nekem már nem kell hozzátok elmennem, mert nagyszerű munkát végeztek, gyerekek.
1: So I think your my prayer, if I was sitting in this mikvah, I say, Lord, I want my city to become a Thessalonican city.
0: Tehát azt gondolom, hogyha én is imádkozhatnék ezért, akkor azt mondanám, hogy Uram, szeretnék egy ilyen Thessaloniki jellegű városban lenni. És úgy szeretném, hogy elfogadjuk Isten igéjét, ahogy az van, tehát valóban Isten
1: igéjeként.
0: És hogy akkor Isten igéje tudna hatni ránk, mert hiszünk.
1: And the power of the kingdom will go out throughout the whole region and transform.
0: És akkor az királyság ereje az egész térségben elterjed és átalakítja az egész területet.
1: That's not the big churches or the big cities that respond first of all. That's a fact of history.
0: Történelmi tény, hogy nem szükségszerű, hogy a legnagyobb városok és a legnagyobb gyülekezetek reagáljanak elsőként az igére.
1: A passionate small group can transform their whole region.
0: Egy szenvedélyes kis csoport az egész térséget megváltoztathatja.
1: Amen.
0: Így van.
1: So we find the book of Hebrews divides into 12
0: sections. Tehát azt látjuk, hogy a zsidó levél 12 tanítási egységre oszlik.
1: Which we will look at tomorrow.
0: Ezeket holnap fogjuk szemügyre venni. És öt figyelmeztetés rejlik ebben a 12 részben.
1: Now these are listed for you on pages 24.
0: A 24. oldalon és a 25. oldalon és talán a 26. oldalon is még folytatódik ezeknek a felsorolása.
1: The notes are quite clear. I don't intend to read them all to you. You can just.
0: A jegyzetanyag világos. Nem akarom az egészet felolvasni nektek, később majd megnézhetitek.
1: And I want to move on now.
0: Most tovább akarok lépni.
1: Page 26.
0: A 26. oldalra.
1: And begin to look at the first section.
0: És elkezdeni megnézni az első szakaszt.
1: Once again, let's note that we're told the main point of this book is that we have a high priest called Melchizedek.
0: Megint figyeljük meg, ne felejtjük el, hogy ennek a könyvnek az a fő üzenete, hogy van egy fantasztikus főpapunk, akit Melchizedeknek hívnak.
1: The plan of the book is the plan which God uses a number of times.
0: Ennek a levélnek olyan a szerkezete, a vázlata, amit Isten nagyon sokszor használ.
1: Chapter 1 is devoted to getting us to see Jesus the way that he really is.
0: Az első rész arra koncentrál, hogy meg tudjuk látni Jézust olyannak, aki ő valójában.
1: If we don't get that revelation, we can't move on to the greater revelation.
0: Hogyha ezt a kinyilatkoztatást nem értjük meg, akkor nem léphetünk tovább a nagyobb kinyilatkoztatásokra.
1: Paul does exactly the same thing in the Ephesian letter, chapter 1.
0: Tette az Efézusi levélben.
1: Revelation of who Jesus is.
0: Az első rész kinyilatkoztatás arról, hogy kicsoda Jézus. Mindig ez az első, kicsoda Jézus.
1: And if that's not a reality, you need to cry out until it becomes a reality.
0: És hogyha ez nem valóság a számotokra, akkor kiáltanatok kell Istenhez azért, hogy valósággá váljon.
1: Jesus said this in John chapter 7.
0: Ezt a János 7-ben mondta.
1: Johannes kapitel 7. On the occasion of the Feast of Tabernacles.
0: A sátoros ünnepen.
1: On the last great day of the feast.
0: Az ünnep nagy utolsó napján.
1: They were going through a lot of religious ceremonies, but they didn't know who they were celebrating.
0: Nagyon sok vallásos szertartást csináltak végig az emberek, de nem tudták, hogy kit ünnepelnek igazából.
1: They were celebrating a miraculous past, but
0: egy csodálatos múltat
1: that followed them, we're told, was Jesus.
0: Követtek, vagy ünnepeltek, de Jézus volt a valóság, aki ott volt köztük éppen.
1: They were celebrating a glorious conclusion by the gathering in of a fantastic harvest.
0: A csodálatos aratás betakarításának a nagyszerű ünnepét ünnepelték, eseményét ünnepelték.
1: And they were looking down to sitting down with Abraham at the great Feast of Tabernacles when they
0: és arra számítottak, hogy majd Ábrahámmal
1: the world brought under the rule and government of God.
0: Leülhetnek majd a mennyben, és együtt ünnepelhetik azt a nagy aratást, hogy az egész világról minden ember betakarítatott Isten királyságába. Erre vártak.
1: And look back to a glorious
0: sok keresztény vissza tud tekinteni egy dicsőséges múltra, és azt tudja mondani, hogy bárcsak azokban a napokban éltem volna.
1: Well, they could be looking forward to a prophetic future where it's going to be fantastic when those prophecies are
0: fulfilled. Vagy nézhetnek egy proféta jövő felé, hogy ó, de óriási lesz, amikor majd megvalósulnak ezek a proféciák.
1: You celebrate the past and you anticipate the future.
0: Ünnepelitek a múltat, és nagyon várjátok a jövőt.
1: But my question is, what is your expectation for the now?
0: De az a kérdésem, hogy mire számítotok a jelenben?
1: And there was Jesus, who was the past,
0: ott volt
1: and
0: Jézus,
1: the future,
0: aki a múlt,
1: there, and they didn't recognize
0: és aki a jövő, és az emberek nem ismerték fel, hogy ő kicsoda.
1: So in verse 37, he cries out in a loud voice.
0: Tehát a 37. versben hangosan felkiált a János hétben.
1: Every verb in those next three,
0: és a következő,
1: the next three verses is in what's called the present continuous.
0: És a következő három versben minden ige a folyamatos jelen időben van.
1: In other words, it's not a one-off event, it's
0: szóval
1: a lifestyle that he's calling us to.
0: Egyszeri cselekedetet kér tőlünk Jézus, hanem egy életmódot.
1: You see, we can do certain things at a conference like this.
0: Tudjátok, bizonyos dolgokat megtehetünk egy ilyen konferencián, mint ez.
1: This can be a great blessing.
0: És nagyszerű áldás lehet ez.
1: But if they do not continue as a lifestyle,
0: de ha nem folytatjuk ezeket a dolgokat életmódként, akkor nem fogjuk megváltoztatni a városainkat.
1: What we did last night, if we do that every night of the week in our city, we're going to change our city.
0: Hogyha azt csináljuk egy hét minden napján a saját városunkban, amit csináltunk itt tegnap este, akkor megváltoztathatjuk a városunkat.
1: Obviously, if the same people did it all the time,
0: nyilvánvalóan,
1: hogyha
0: ugyanazok az emberek csinálják ezt mindig, akkor előbb-utóbb belehalnak a kialvatlanságba.
1: So if you're going to establish a practical reality of David's tabernacle, you're going to need the personnel to do it.
0: Tehát, hogyha Dávid sátorának egy gyakorlati valóságát létre akarjátok hozni a városotokban, akkor ehhez kell egy személyzet.
1: That's what we're discovering in San Antonio.
0: San Antonióban is erre kezdünk rájönni.
1: We've got the facilities, we've got the vision.
0: Megvannak az épületek, megvan a látás hozzá.
1: We've got to increase the size of the community in order to maintain the level of prayer that God's called.
0: De növelnünk kell a csapat méretét ahhoz, hogy az imának egy olyan szintjét tudjuk fenntartani, amit Isten kíván ehhez.
1: You cannot pray all day and all night and stay alive. It's just impossible.
0: Lehetetlen úgy életben maradni, hogy az ember éjjel nappal egyfolytában imádkozik.
1: It's a wonderful way to die.
0: A meghalásnak csodálatos módja ugyan.
1: But it's not very practical.
0: De nem túl gyakorlatias.
1: And we are learning we need many teams to maintain this watch day and night without any relaxing of it.
0: Azt tanuljuk, hogy nagy csapatra van ahhoz szükség, hogy éjjel-nappal nagy intenzitással fenntartassuk ezt az imát folyamatosan. Szeretném, hogyha odalapoznátok ezekhez az igékhez.
1: And let's hear what Jesus is saying.
0: És halljuk meg, hogy mit mondott Jézus.
1: In the English Bible, it's
0: az angol Bibliában
1: punctuated.
0: Elég szerencsétlenül vannak az írásjelek kitéve ebben a szövegben, ezért összezavarodik az igazság, amit ki akar fejezni. Úgyhogy én jól fogom hangsúlyozni a szöveget,
1: and I'm going to read it precisely the way that it was spoken by Jesus.
0: Pontosan úgy fogom olvasni, hogy Jézus elmondta.
1: John chapter 7,
0: János 7,
1: verse 37.
0: 37.
1: On the last great day of the Feast of Tabernacles, Jesus stood and cried.
0: A sátoros ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott mondván.
1: And this is what it says. I'm giving you the present continuous text.
0: És én a folyamatos jelen időben fogom ezt most elmondani nektek, pontosan.
1: If anyone thirsts and goes on continually thirsting,
0: ha valaki szomjazik és folyamatosan szomjas,
1: let him come to me and go on continually coming,
0: akkor jöjjön hozzám folyamatosan,
1: and let him drink of me and go on continually drinking,
0: és igyon, és ne hagyja abba az ivást.
1: And he who believes in me and goes on continually believing in me,
0: és aki hisz bennem folyamatosan szünet nélkül,
1: as the scriptures have said,
0: amit az írás mondotta,
1: out of his heart, his innermost being,
0: a lénye bensejéből, a szívéből,
1: will flow, and will go on continually flowing,
0: folyamatosan ömleni fognak az élő víz folyamai.
1: This he spoke concerning the spirit whom those
0: believing in him received. Ez pedig mondta a szellemről, amelyet veendők voltak az ő benne hívők.
1: For the Holy Spirit was not yet given because he was not yet.
0: Mert még nem adatott Szent Szellem, mivel Jézus még nem dicsőítetett meg.
1: The key to this is in verse 38.
0: A 38. versben van a kulcsa az egésznek.
1: And what he's literally saying is this.
0: Tehát szó szerint ezt mondja Jézus.
1: You've got to believe in Jesus the way the scriptures fully and gloriously describe him.
0: Úgy kell hinnetek Jézusban, amilyennek őt maradéktalanul és dicsőségesen a Szentírás leírja.
1: The word punctuated in the English Bible seems to suggest that there's a scripture somewhere that promises rivers of living water flowing out of you.
0: Az angol szövegből úgy derül ki az írásjelekből, hogy valahol van az igében egy ígéret, mely szerint élő víz folyamai fognak belőletek
1: folyni.
0: De ilyen ige nincs.
1: And Jesus isn't saying that.
0: És Jézus sem ezt mondta.
1: What he's saying is this.
0: hanem azt mondja,
1: because you guys looking celebrating a miraculous past,
0: hogy látjátok, ti fiúk most egy csodálatos múltat ünnepeltek,
1: anticipating a miraculous future,
0: és egy csodálatos jövőre számítatok.
1: But if you can believe in me now, as I really am, you're going to have a miraculous present.
0: De hogyha most olyan módon hinnétek bennem, aki én valóban vagyok, akkor egy csodálatos jelenetek lenne. Két dolgot tudnátok megtenni. Maradéktalanul addig a szintig, olyan szinten kell bennem hinnetek, ami ennek engem a Biblia leír.
1: Jesus, you know, is as big and as glorious as the Bible says he is.
0: Hogyha az Jézus, akit te ismersz, az olyan dicsőséges és olyan nagy, ami ennek a Biblia őt leírja.
1: And if you have a lifestyle of continually drinking of that mighty, magnificent Christ.
0: És hogyha olyan életmódotok van, hogy folyamatosan szünet nélkül isztok ebből a hatalmas, dicsőséges
1: Krisztusból,
0: akkor annyira betöltekeztek Isten teljességével,
1: it's going to go on flowing out of you as continuous rivers of life.
0: Hogy ez folyamatosan folyni fog belőletek, mint az életnek a folyói. Ehhez két dolog szükséges.
1: Maintaining a relationship of intimacy with
0: me. Az egyik az, hogy velem folyamatosan belsőséges kapcsolatban legyetek, mondja Isten.
1: And having a full biblical faith in the glory and power of who I really am.
0: És teljes dicsőséges bibliai hitetek legyen abban, hogy én milyen hatalmas és dicsőséges vagyok.
1: Most Christians, their Jesus is far too small.
0: A legtöbb kereszténynek a Jézus a túl kicsi.
1: He's in most cases just big enough for them.
0: Esetben csak éppen akkor, ahogy nekik elég legyen.
1: For their personal needs.
0: A saját személyes szükségeikre elég legyen.
1: See, there's a way in which the gospel is preached these days, and the way that the scriptures are taught in so many situations.
0: Nagyon sok helyzetben az evangéliumot manapság olyan módon prédikálják és olyan módon tanítják az igét.
1: We emphasize the personal relationship.
0: Hogy hangsúlyozzuk a személyes kapcsolatot.
1: He's my savior.
0: Az én megváltom.
1: He's my friend.
0: Az én barátom.
1: We have nice times together.
0: Nagyon jól el vagyunk együtt.
1: He's always there for me.
0: Mindig ott van, ha szükségem van rá. Betölti minden szükségemet. Megáld engem.
1: I and Jesus, oh, we have a lovely time together.
0: Jézussal nagyszerű időket töltünk.
1: We live in our little kingdom bubble, just the two of us.
0: És mi ketten ott élünk is a királyságának a kis buborékjában, amiben mi el.
1: You only need a Jesus big enough for you.
0: És hogyha így éltek, akkor csak akkor a Jézus az a pont, aki nektek elég.
1: But if you can see a Jesus big enough for the whole world.
0: De ha egy akkora Jézust látok, aki az egész világnak elég.
1: And if you have a revelation of his passion for the whole world.
0: És hogyha kinyilatkoztatást kaptok arról, hogy ő milyen szenvedésen szereti az egész világot.
1: If Jesus that lives in you is powerful and big enough to change the whole world.
0: Ha a bennetek élő Jézus elég nagy és erős ahhoz, hogy az egész világot megváltoztassa.
1: Then rivers of life will flow out.
0: Akkor az élet folyói fognak belőletek folyni.
1: And you'll touch everybody that you meet with the power of that almighty Christ.
0: És mindenkit, akivel találkoztok, megérintetek ennek a mindenható Krisztusnak az erejével.
1: So it's a very important question.
0: Tehát ez egy nagyon fontos kérdés.
1: How big is the Jesus that you can see?
0: Milyen nagy ez a Jézus, akit te látsz?
1: How big is the Jesus that you really know?
0: Mekkora az a Jézus, akit te ismersz?
1: And how intimately do you drink of that infinite resource? And then, as a result, make it available to the dying world that's all around.
0: És milyen bensőségesen iszol ebből a kimeríthetetlen forrásból, és utána milyen mértékben öntött ki annak a tartalmát az a haldokló világra. Tehát így kezdődik a zsidó levél.
1: That's how Ephesians begins.
0: Így kezdődik az Efézusi levél.
1: Get a revelation of who Jesus is.
0: Kapjatok kinyilatkoztatást arról, hogy kicsoda Jézus.
1: And when you really see that,
0: és amikor ezt igazából meglátjátok,
1: then all these pipsqueak demons come down to the size that they really are.
0: Akkor ez az összes felfúvalkodott démon összezsugorodik a valódi méretére.
1: And like Jesus, you become expectant that they're all going to be and are already a footstool for his feet.
0: Akkor Jézustól, ahogy Jézustól elvárhatjuk, tőletek is elvárhatok, hogy minden ellenséget Jézus lábba alá vessetek, akkor menjünk a zsidó levélhez. Mindenek előtt.
1: Verses 1 and 2.
0: Az első két vers.
1: First of all, the superiority of the word that came to us through him.
0: Mindenek előtt annak az igének a felsőbségessége, ami rajt Jézuson keresztül jött el hozzá.
1: All the scriptures are inspired.
0: Minden igét ő sugalt,
1: spoke to them as they were moved by the Holy Spirit.
0: És a proféták úgy szóltak, ahogy a Szent Szellem indította
1: the
0: őket.
1: The ability for God to speak through them would be limited by
0: De Isten csak olyan mértékben szólhatott a profétákon keresztül, amekkor a kinyilatkoztatást el tudtak fogadni.
2: Ist begrenzt oder eingeschränkt durch die Größe, wie sie ihn erkennen.
1: It's all the word of God.
0: Az egész Isten igéje.
1: But the sum of the word of God gives us a greater revelation of God because of the instrument that it came through.
0: De Isten bizonyos üzenetei nagyobb kinyilatkoztatást adnak nekünk Istenről azért, mert olyan emberek keresztül érkezett el, aki be tudta fogadni.
1: Of course is Jesus himself.
0: Természetesen Jézus maga a legnagyobb kinyilatkoztatást közvetítő.
1: Of the Gospels.
2: Selbst die vier Schreiber.
0: Az evangélium négy írásában is. Márk fiatalember volt.
1: A mighty encounter with Jesus.
0: Hatalmas találkozása volt Jézussal.
1: His revelation was the revelation of a young man who had known Jesus for a few years.
0: De a kinyilatkoztatása olyan volt, amit egy fiatalember kaphat, aki néhány éve már ismeri Jézus, és egy fiatalember
1: felfedezett személy.
0: Istennek nagyon érvényes kijelentése az, ami rajta keresztül jött. De vannak benne bizonyos korlátok, amiatt akin keresztül megérkezett ez a kinyilatkoztatás.
1: For example, Mark only speaks about the kingdom a few times.
0: Csak néhányszor beszél a királyságról.
1: He only speaks of the Father four times.
0: Az atyáról csak négyszer beszél.
1: When you come to the Gospel of John,
0: amikor János evangéliumához jutunk,
1: John speaks of the Father 150 times.
0: János 150-szer említi az atyát.
1: And he has revelations of the Father because he's an old man in his 90s.
0: És kapott kinyilatkoztatásokat az atyáról, mert már öreg ember volt, a 90-es éveiben járt.
1: 60-something years.
0: Már 60-valahány éve járt Istennel ekkor.
1: And God's been had time to teach him things which it takes time to comprehend and understand.
0: És Isten tudott neki olyan dolgokat megtanítani, amiknek a felfogásához, megtanulásához idő kell.
1: So the revelation is much greater, although it's all the word of God.
0: Tehát az egész kinyilatkoztatás Isten igéje, mégis amit ő kapott, az sokkal nagyobb.
1: And so there are certain parts of scripture which you can't comprehend until you come to a certain level of maturity, because it's still close to you until that maturity comes.
0: Amiket csak akkor tudtok megérteni, hogyha az érettségnek egy bizonyos szintjére már eljutottatok, mert a megértésünk az kell az érettségnek egy bizonyos szintje.
1: Now we're told here,
0: tehát itt azt olvassuk,
1: various times and in various ways, God spoke in time past to the fathers by the prophets.
0: Hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdon az atyáknak a proféták által.
1: Chapter 1.
0: Ez a Zsidó 1:1.
2: Und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten.
1: Now it then goes to say, but he has in these last days spoken to us by his son.
0: Ez utolsó időkben szólott nékünk fia által.
1: Whom he has appointed heir of all things.
0: Aki tett mindennek örökösévé.
1: For whom he also made the worlds.
0: Aki által a világot vagy világokat is teremtette.
1: The brightness of his glory.
0: Aki az ő dicsőségének visszatükröződése vagy ragyogása.
1: Image of his person.
0: Az ő személyének kifejeződése.
1: Holding all things by the word of his power.
0: Aki hatalma szavában szavában fenntartja a mindenséget.
1: By himself purged our sins.
0: Aki minket bűneinktől megtisztított ő maga.
1: He sat down at the right hand of the majesty.
0: Ült a felségesnek jobbjára a magasságban.
1: Having become so much better than the angels.
0: Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál.
1: As he has by inheritance obtained a more excellent name than them.
0: Amennyivel külön nevet örökölt azoknál.
1: Amen. Then it goes on then to carefully explain to us
0: why,
1: in what ways Jesus is far, far greater.
0: Hogy Jézus miért és milyen módon feljebb való sokkal nagyobb mértékben, mint az angyalok.
1: He's got a better name than the angels. Verses 3 and 4.
0: A harmadik, negyedik vers szerint nagyobb és jobb neve van, mint az angyaloknak.
1: He's got a far greater inheritance than the angels.
0: Sokkal nagyobb az öröksége, mint az angyaloknak.
1: Verses 5 through 13.
0: Az 5-től a 13. versekig.
1: Building upon building to comprehend this glorious one.
0: Egyre inkább építi a gondolatot az író, hogy megértsük ezt a dicsőséges, hatalmas örökséget. Akkor a 13. versben jön ez igazán ki. Melyik angyalnak mondotta pedig vala, ülj az én jobb kezem felől, míg lenn ellenségeidet lábaidnak zsámoljává teszem.
1: Now referring to the angels,
0: az angyalokra utalva pedig,
1: are they not all ministering spirits sent forth
0: Vagy nem szolgáló szellemekkel mindazok elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
1: Now this is the staggering truth that we've got to get hold of.
0: Ez az a megdöbbentő igazság, amit meg kell ragadnunk.
1: And this gets more and more fully developed in the book of Hebrews.
0: És a zsidó levél ezt egyre inkább kidolgozza, hogy halad előre.
1: Now, it sounds almost blasphemy to say it, but it's true.
0: Majdnem káromlásnak hangzik, mégis igaz, amit mondok.
1: A redeemed saint who's coming to his or her inheritance.
0: Egy megváltott szent, aki átvette a teljes örökségét Istentől.
1: Who has come into his or her inheritance.
2: Ein erlöster Heilige oder eine erlöste Heilige, die in ihr oder in sein Erbe hineinkommt.
1: By the power of his resurrection.
0: Jézus feltámadásának ereje által.
1: Are now greater than the angels.
0: Most nagyobb, mint az angyalok.
1: And the angels are here to serve the heirs of salvation.
0: Azért vannak itt, hogy az üdvösség örököseit szolgálják.
1: And one of the things that happens when we start to clear the heavens and heaven becomes open.
0: És az egyik dolog, ami történik, amikor a levegőeket meg tudjuk nyitni, és nyitott menny lesz fölöttünk, és legyőzzük ott a fejedelemségeket, és jönnek azok a napok, amikor hatalmas erőkkel fogunk rendelkezni ezen a területen, akkor látni fogjuk, hogy az angyalok olyan módon fognak közösen cselekedni a szentekkel, ahogy csak az egyház legelső napjaiban láthatók.
1: In fact, God has spoken to me.
0: Isten mondta nekem egész konkrétan.
1: He's told me that he's been reserving certain mighty angels for these end times that have never been released before.
0: Hogy bizonyos hatalmas angyalokat direkt a végidőkre tartogat, olyan angyalokat, akiket korábban még nem küldött a szolgálatra.
1: To work with the saints in these last days.
0: És az utolsó napokban fogja őket elküldeni azért, hogy a szentekkel együtt dolgozzanak.
1: I said you better get ready and learn how to work with the angels.
0: Jobban teszed, ha készülsz arra, hogy megtanult, hogy hogyan kell az angyalokkal együtt.
1: He said you've got to learn to distinguish between what angels are doing and what the Holy Spirit is doing and learn to cooperate with each of them.
0: Azközött, amit a Szent Szellem csinál, és azközött, amit az angyalok csinálnak, és megtanuljuk együtt működni mindegyik oldallal.
1: We're going to have to move into whole new realms of spiritual sensitivity because we're going to be doing things that the church has never done before.
0: A szellemi érzékenységnek egy egészen új szintjére kell bejutnunk, mert olyan dolgokat fogunk csinálni, amit az egyház még soha nem csinált.
1: And we're going to be experiencing things the church has never experienced.
0: És olyan dolgokat fogunk átélni, amit az egyház még soha nem élt át.
1: And the Spirit of God has been speaking to me to get ready against this.
0: Arra intett engem, hogy készüljek ezekre a napokra.
1: And he said, certain mighty angels that have never been released before, they're going to be allocated to certain people who are willing to fulfill the conditions.
0: Hogy bizonyos hatalmas angyalok, akik eddig még nem voltak szolgálatra elküldve a földre, oda lesznek rendelve bizonyos olyan szolgálói mellé Istennek, akik hajlandók a feltételeket megtölteni. És azt mondta nekem Isten, hogy Ellen, te legyél az egyik ember, aki
1: betölti
0: a feltételeket. És akkor én azt mondtam, hogy Uram, mert innen beszállt a bátorságom ezt föl, de én ilyen akarok lenni, ilyen ember akarok lenni. Lesz néhány olyan angyal, aki a gyógyításnak olyan erőit fogja kiárasztani, amit még nem láttunk eddig. Akkor most várunk, amíg a közelsőt kicserélik. Már elment 45 perc, kigondoltam
1: volna. This is a whole area that I could get into a glorious diversion into, but it's very relevant to where we are and where we're going.
0: Tehát nagyon aktuális dolgok ezek, amikről beszéltem. Ebben az irányba tartunk, nagyon el tudnék terelődni ezt a témától.
1: To know how to work with the Holy Spirit in the way
0: that he moves,
1: and to work with specific angels in the way that they move.
0: A Szent Szellemmel olyan módon együtt tudjunk működni, hogy ő mozdul, és bizonyos angyalokkal úgy együtt tudjunk működni, ahogy ők mozdulnak.
1: But they're all working together for the same glorious purpose.
0: De mindenki ugyanazért a szent dicsőséges célért dolgozik együtt.
1: It's to bring Jesus gloriously into the fullness of his kingdom.
0: Hogy Krisztus be tudjon jutni dicsőségesen az ő királyságának teljességébe.
1: To make every enemy a footstool.
0: És hogy minden ellenségét a lába zsámoljává lehessen tenni.
1: But the angels are going to be ministering to us to bring us into our inheritance.
0: De az angyalok azért fognak dolgozni, hogy minket bevigyenek az örökségünkbe.
1: That's going to require a new level of spiritual sensitivity.
0: És ehhez a szellemi érzékenységnek egy új szintje lesz szükséges.
1: Amen. And let's go on into chapter 2.
0: Akkor menjünk a második fejezethez.
1: Here comes the first warning.
0: Itt jön az első figyelmeztetés.
1: Therefore,
0: because
1: of what's just gone on before in chapter 1,
0: amiatt, amit az első fejezetben olvashattunk,
1: therefore we must give the more earnest heed to the things which we have heard,
0: annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortasson.
1: God says, look, I'm not going to start telling you these sort of things for you to carelessly ignore them. That will not be good for you.
0: Azt mondja Isten, hogy nem azért kezdem el ezeket a dolgokat mondani nektek, hogy utána gondatlanul mellőzzétek ezeket, mert ez nem tenne nektek jót.
1: So we've got to give earnest heed, it says.
0: Tehát azt olvassuk, hogy nagyon komolyan kell figyelnünk hallottakra, hogy nehogy elsodortassunk azoktól.
1: If the word spoken through angels proved steadfast,
0: mert az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt,
1: and disobedience received a just reward,
0: és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését,
1: so great a salvation.
0: Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel?
2: Jeder Ungehorsam dem rechten Lohn empfängt. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten?
1: So we're coming into the days where it's not at all wise to play church.
0: Tehát eljönnek azok a napok, amikor egyáltalán nem lesz bölcs dolog egyházasdit játszani.
1: Jesus said to the Laodicean church in Revelation, I wish you were
0: hot or cold. A Laodicei gyülekezetnek a Jelenések könyvében, bárcsak forró lennél vagy hideg.
1: Don't you dare listen to these precious truths and then regard them as lightly and just dismiss them as unimportant. That's a very dangerous way.
0: Nagyon veszélyes életmód, ha az ember ezeket a nagyon értékes igazságokat meghallgatja, és utána úgy kezeli őket, mintha nem lennének fontosak.
1: There's a certain sector of the people that call themselves Christians who are going to rightly respond.
0: Az úgynevezett kereszténységnek van egy bizonyos csoportja, akik megfelelően fognak reagálni erre.
1: Most of you, if not all of you, are in that category.
0: És hiszem, hogy a legtöbben itt, hanem mindannyian is ebbe a kategóriába tartoztok.
1: If you are not, you wouldn't waste your time listening to me.
0: Mert hogyha nem lennétek ebben a csoportban, akkor nem pazarolnátok az időtöket so azzal, hogy engem hallgattok. Tehát figyelmezzünk komolyan ezekre a hallottakra.
1: How shall we escape if we neglect so great a salvation?
0: Hogyha ők mellőzték az angyalok szavát, hogyan menekülnénk mi, hogyha ilyen nagy üdvösséggel nem törődnénk?
1: It first began to be spoken by the Lord, verse 3, and was confirmed in us by
0: amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, vagy megerősítettek a számunkra.
1: So what you find is that when people get this kind of revelation, they start showing you in a new way what the Old Testament prophets really meant.
0: Hogy amikor az emberek ezt a fajta kinyilatkoztatást elkezdik megkapni, akkor megértik, hogy igazából az ószövetségi proféták mire gondoltak azzal, amit mondtak.
1: Well, let me rephrase that.
0: Hadd fogalmazzam ezt át.
1: What God really meant when he caused the prophets to say what they said.
0: Amit Isten igazából gondolt, amikor megparancsolta a profétáknak, hogy bizonyos dolgokat kimondjanak.
1: The prophets sometimes didn't know what they were saying. They just knew they were speaking the word of God.
0: Mert néha a proféták nem is tudták, hogy miről beszélnek, ők csak azt tudták, hogy Isten szavát mondják, és ők maguk is vágyakoztak betekinteni abba, hogy mit jelent ez, amit ők mondanak.
1: And the Bible says that.
0: És a Biblia elmondja ezt.
1: And so there's now coming an ability to understand, which begins with what Jesus said.
0: Tehát most kezd egy olyan képesség jönni az egyházba, hogy megértsük először is azt, amit Jézus mondott.
1: He is the Word.
0: Mert Jézus az ige.
1: He's the perfect revelation.
0: Ő a tökéletes kinyilatkoztatás.
1: And he has the authority from his Father to redefine even the scriptures which the prophets spoke in.
0: Hogy még az Ószövetségben a proféták által elmondott igéket is értelmezze.
2: Az Alten Testament, was die Propheten sagten, zu redefinieren, also neu.
1: And because of the power of the resurrection,
0: és a feltámadás ereje miatt,
1: because of the New Testament anointing of the Holy Spirit,
0: a Szent Szellem új szövetségi kerete miatt,
1: those that heard him have an ability which is greater than many of those who penned and wrote the Old Testament scriptures.
0: Azok, akik hallgatták Jézus, képességet kapnak arra, hogy megértsék az igét jobban, mint azok, akik az ószövetségi igékkel töltik az idejüket csupán.
1: And for the first time, as we listen, we're going to understand things which you've never understood before.
0: És első ízben fogunk megérteni olyan dolgokat, amiket korábban soha nem értettünk, miközben olvassuk az igét.
1: You sound as if either unbelieving or stunned. I'm not quite sure what.
0: Nem tudom, hogy csak a megdöbbenésről hallgattok, hogy nem hiszitek el, amit mondok.
1: Flabbergasted. That's a good German word. Now here's the other thing.
0: Akkor a következő dolog.
1: Besides this new revelation,
0: az új kinyilatkoztatás mellett,
1: the word is going to be confirmed the way that it was confirmed in the case of Jesus.
0: Az igét ugyanúgy megerősíti majd Isten, ahogy megerősítette Jézus esetében.
1: Jesus was speaking things that no one had ever said before.
0: Mert Jézus mondott olyan dolgokat, amiket korábban senki nem mondott.
1: He was enlightening us on scripture in a way that it had never happened before.
0: Olyan módon rávilágított az ige üzenetére, hogy azelőtt senki nem tette ezt meg.
1: Now, it was a shock to hear some of the things he said.
0: Elég sokkoló volt néhány dolgot meghallani, amit mondott.
1: And if you'd been a Bible-loving Jew, he shattered your theology by the time he'd finished.
0: És a Bibliát szerető zsidóknak a teológiai nézeteit teljesen összezúzta Jézus a maga idejében.
1: Nicodemus was called the teacher of all Israel.
0: Nicodemus egész Izrael tanítójának nevezték.
1: He was the great Bible teacher until Jesus came along.
0: Ő volt a nagy bibliai tanító, amíg Jézus színre nem lépett.
1: Before long, he was floundering in a sea of new revelation that he couldn't grasp with his theological background.
0: És Nicodemus ott szántorgott az új kinyilatkoztatások tengerében, amiket nem tudott felfogni a saját teológiai hátterével.
1: The thing which saved him was this honesty of heart.
0: A szíve őszintessége mentette meg őt.
1: And the thing which convinced him were the miracles that Jesus did.
0: Jézus csodáit győzték meg.
1: Because he was totally demolished theologically, but he said to Jesus, no man can do the things that you do.
0: Teológiailag ugyanis teljesen szétesett, és mégis azt mondta Jézusnak, hogy senki nem cselekedheti azokat a dolgokat, amiket te csinálsz, hogyha Isten nincs vele.
1: And so there's a power in signs and wonders and miracles to speak the word and also work the miracles.
0: Ami megerősíti az elhangzott igéket, mert az emberek ha hallják az igét és látják a csodákat, akkor meg elhiszik, hogy az Istennek a szava volt.
1: God did the same thing exactly with the early apostles. Amen.
0: Isten pontosan ezt csinálta az első apostolokkal is, így van.
1: It was through the apostles that mighty signs and wonders were done.
0: Mert az apostolokon keresztül hatalmas csodák történtek.
1: And they were there to confirm the new word that they were now speaking.
0: És ennek az volt a célja, hogy megerősítsék azt az új igét, amit az apostolok elmondtak.
1: And Paul said in 2 Corinthians
0: 12,
1: he said, the signs of a true apostle were done among you.
0: Hogy az egy igazi apostol jelei történtek közöttetek.
1: And so we've got to learn again the confirmation of the power of signs and wonders and miracles.
0: Hogy milyen megerősítő ereje van a jeleknek és a csodáknak.
1: And when we start to invade the other great religious deceptions in the world, that's going to be the weaponry that God's going to use.
0: És amikor elkezdjük megtámadni a világon levő mindenféle vallásos megtévesztéseknek a bástyáit, akkor Isten ezt a fegyvert fogja kezünkbe adni a harchoz.
1: Speak the true word of God, but it's confirmed.
0: Elmondjuk Isten igazi igéjét.
1: Disputable signs and wonders and miracles.
0: Amit viszont meg fognak erősíteni vitathatatlan jelek és csodák.
1: So if we are truly apostolic, we've got to have the apostolic signs and wonders to confirm our ministry.
0: Tehát, hogyha valóban apostoliak vagyunk, akkor a szolgálatunkat meg kell, hogy erősítsék a valódi jelek és csodák.
1: Because you can't argue with those things. No.
0: Mert ezekkel nem lehet ugyanis vitatkozni. Senki sem tud ezekkel vitatkozni.
1: No man or woman can do these things unless God is with them.
0: Senki nem teheti ezeket a dolgokat, hogyha nem Isten van vele.
1: It's a totally supernatural thing.
0: Ez egy teljesen természet fölötti dolog.
1: I went to one church recently in America.
0: Nemrég elmentem egy gyülekezetbe Amerikában.
1: And there was a certain reaction to some of the stuff that God told me to bring.
0: És néhány dologra elég furcsán reagáltak, amit Isten parancsolt nekem, hogy mondjam el.
1: This particular evening, the second night.
0: És a második estén, az összejövetelen.
1: The pastor of the church said, "Look, I'm going to let my associate lead the meeting tonight. I just want to sit back and relax and enjoy the meeting."
0: A pásztor azt mondta, hogy a ma estét a segédpásztorom fogja vezetni, mert én szeretnék csak leülni és élvezni az összejövetelt.
1: I didn't know the church very well. It was the first time I'd fact.
0: És én nem nagyon ismertem ezt a gyülekezetet, először voltam akkor náluk.
1: In the second or third row, the pastor chose to sit.
0: A pásztor úgy döntött, hogy a második vagy a harmadik sorban ül le.
1: He sat next to a man in his late 30s,
0: egy olyan ember
1: seriously injured in a construction accident.
0: Mellé ült le, aki a 30-as évei vége felé járhatott, aki nagyon súlyosan megsérült egy építkezési balesetben.
1: He'd fallen from some girder and had fallen a significant distance and was badly injured.
0: Leesett valami állványról, nagyon nagyot esett, magasról, és nagyon súlyosan megsérült.
1: He survived, but only just.
0: Túlélte a dolgot, de éppen hogy csak túlélte.
1: He was a severe cripple.
0: Nagyon súlyosan sérült volt.
1: I knew none of this, but he was sitting there in the second or third row.
0: Én ezt nem tudtam róla, ott ült a második vagy a harmadik sorban. Aztán szolgáltam.
1: And then I began to pray.
0: És aztán elkezdtem imádkozni.
1: And we all heard something like a lightning strike.
0: És hirtelen mindannyian olyasmit hallottunk, mint amikor lecsap egy villám.
1: And it hit this man.
0: és ebbe az emberbe csapott be.
1: Visibly and audibly.
0: Hallható és látható módon.
1: The pastor was thrown off his seat onto the
0: floor. Pastor leesett a székéről a földre.
1: And the young cripple fell to the ground.
0: És a fiatal beteg ember a földre leesett, és Isten tökéletesen meggyógyította.
1: Amen. I was totally shocked.
0: Engem is sokkolt az esemény.
1: Sure confirmed the word.
0: De kétségtelenül megerősítette az igét, amit mondtam.
1: I could tell you a number of other stories.
0: Számos egyéb ilyen történetet mondhatnék el.
1: And this is what we need to be praying for.
0: És ezért kell imádkoznunk.
1: It's wonderful to minister healing to the saints, and that's part of God's compassion.
0: Csodálatos dolog a gyógyulásról prédikálni a szenteknek, és az Isten kegyelmének az egyik része.
1: There's an advancing of the kingdom.
0: De van a királyságnak egy ilyen támadó, erőszakos előrenyomulása.
1: Where the word is spoken with power.
0: Amelyben az igét erővel mondjuk.
1: And it may be new revelation that's a bit of a shock to the people.
0: És ez lehet, hogy egy kicsit újszerű kinyilatkoztatás, és sokkolhatja a hallgatóságot.
1: But the methodology of God has always been to confirm His word with signs and wonders.
0: Hogy jelekkel és csodákkal erősítette meg az igéjét.
1: Anyway, let's just move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: So let's be careful we don't neglect this word.
0: Tehát nagyon vigyázzunk, nehogy figyelmen kívül hagyjuk az igét.
1: When it's been brought to us in such a convincing and dramatic way.
0: Amikor olyan drámai és meggyőző módon jut el hozzánk az üzenet.
1: For it says in verse 5 of chapter 2.
0: Azt olvassuk a második fejezet 5. versében.
1: He did not put the world to come of which we speak in subjection to angels.
0: Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk.
1: But one testifies in a certain place saying, what is man that you are mindful of him?
0: Sőt, bizonyságot tesz valahol valaki mondva, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla.
1: Or the son of man that you
0: took. Ahogy az embernek fia, hogy gondod van rá.
1: Now, let's get the translation correct in verse 7.
0: Akkor a 7. verset fordítsuk jól.
1: Speaking of the Lord Jesus.
0: Az Úr Jézusról szól ez.
1: It says, you made him for a little while lower than
0: the angels. Egy rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál.
1: So for the purposes of salvation.
0: Tehát a megváltás célja miatt.
1: This great glorious second person of the Godhead.
0: Az Istenség második csodálatos és nagyságos személye.
1: Truly became man.
0: Valóban emberré vált.
1: And for a little while became lower than the angels.
0: Rövid időre kisebbé vált az angyaloknál, vagy alacsonyabb
1: szintű. He might bring fallen man to a place where they're now greater than the angels.
0: Hogy a bukott ember eljutott egy olyan szintre, ahol az már nagyobb lehet, mint az angyalok.
1: It was a temporary descent for a much more glorious emancipation.
0: Ideiglenesen lejjebb süllyedt azért, hogy utána örökkévaló módon dicsőségeket
1: felemeltessen.
0: Ne csak az ő számára legyen ez egy egyenjogúsítás, hanem mindazok számára, akik elfogadják őt.
1: So we're seeing the fulfillment of this is that in the resurrection.
0: Tehát látjuk ennek a megvalósulását.
1: Those verses that are being quoted from the Psalms are going to be literally fulfilled.
0: Hogy a feltámadásban, Krisztusban és az ő egyházában szó szerint megvalósul majd az a profécia, amit a Zsoltárból idéz az író.
1: Because here's the glorious conclusion.
0: Mert ő a dicsőséges befejezés.
1: You've made him for a little while lower than the angels.
0: Tehát kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál.
1: I'm adding these words for clarity, but you now, in the resurrection, have crowned him with glory and honor.
0: De most a feltámadásban dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt.
2: In the auferstehung hast du ihn mit Preis und Ehre gekrönt.
1: Set him over the works of your hands.
0: És úrrá tetted őt kezeid munkáin.
1: And you put all things in subjection to his feet.
0: Mindent lábai alá vetettél.
1: For in that he put all things in subjection under him, he's left nothing that's not put under him.
0: Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül.
1: Now we don't yet see all things under him.
0: De most még nem látjuk, hogy neki minden alávetetett.
1: We do see Jesus.
0: Azt azonban látjuk, hogy Jézus,
1: made lower than the angels,
0: aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál,
1: for the suffering of death, crowned
0: a halál elszenvedéséért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg,
1: by the grace of God he might taste death for everyone.
0: Hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
1: Now this is what I want to just get into before we close for today.
0: Mielőtt a mai tanítást befejezzük, szeretném, hogyha ezt megértenétek.
1: Yeah.
0: A második fejezet többi része.
1: It teaches us
0: alapvetően arról tanít, alapvetően hát 7 dolgot tanít nekünk, nem tudom, hol van ez, azt hiszem a 28. oldalon van a jegyzetben. Minden, amit Jézus tett,
1: he did with us in mind.
0: Úgy tette, hogy rajt ránk gondolt közben.
1: And as is called in Hebrews 12, he was the pioneer, the trailblazer.
0: És a zsidó 12 ezért mondja azt, hogy Jézus volt az úttörő, az, aki a bozotot szétvágta előttünk, azért, hogy utat készítsen nekünk.
1: For everything he did in his humanity,
0: minden, amit Jézus emberként tett,
1: he didn't do it for himself.
0: Semmit nem önmagáért tett.
1: He did it for the whole of the corporate Melchizedek priesthood.
0: Hanem a testületi melkizedeki papság egészéért tette. Tehát a második fejezet többi részében
1: was the pioneer, the trailblazer. He tasted something in order to bring us into the benefit of what he did.
0: Hét olyan dolgot olvasunk, amiben Jézus ilyen úttörő, bozót, szétvágó volt, azért, hogy megízleljen bizonyos dolgokat, azért, hogy ő be tudjon vinni minket azokba a dolgokba, amikről beszél. Értető ez? Tehát a 9. verstől kezdve hét dologról van szó. Most mielőtt már befejezzük, gyorsan elmondom
1: ezeket.
0: Először is minden emberért megízlelte a halált.
1: The death that Jesus tasted was absolutely unique.
0: Egészen egyedülálló volt ez a halál, amit Jézus megízlelt.
1: Because in his death, his body was literally loaded with all the sinful acts of the whole of the Adamic race.
0: Az egész ádámi faj összes bűne terhelte le a testét.
1: See, that's why his resurrection was so amazing and so powerful.
0: Ezért volt olyan megdöbbentő és erőteljes a feltámadás.
1: That's why the disciples went everywhere preaching the resurrection of Jesus.
0: Ezért mentek el a tanítványok mindenhova,
1: proclaiming the raising of Lazarus from
0: the dead. Hogy hirdessék Jézus feltámadását, de soha nem mentek sehova azzal, hogy hirdették volna a Lázár feltámadását.
1: You see, the power of the resurrection is not simply the physical raising of a dead person.
0: Tudjátok, a feltámadás ereje
1: more powerful than that.
0: Nem egyszerűen az, hogy egy halott feltámad, hanem sokkal-sokkal erőteljesebb dologról van szó ennél.
1: See, the power of the resurrection is in what was on Jesus when he died.
0: Feltámadás ereje abban rejlik, hogy mi terhelte Jézust, amikor meghalt.
1: Because in his death, as he hung upon the cross,
0: mert a halálában, ahogy a kereszten függött,
1: the total sin of Adam's race from the beginning to the end
0: Adam
1: of time was
0: teljes bűne, összes bűne, ami az idők kezdetétől az idők végéig Ádám fajában össze fog gyűlni, ráhelyeztetett Jézusra.
1: Now try and calculate the enormity of that sin if you can.
0: Nem tudom, ha tudjátok, próbáljátok összeszedni, hogy milyen hatalmas bűntömegről lehetett
1: szó.
0: Az emberiség összes szennye, piszka, bűne összeszedetett és rárakatott Jézusra.
1: And it wasn't just the acts of sin,
0: és nem csak a bűnös cselekedetekről van szó,
1: it was the nature of sin,
0: hanem bűnös természetről.
1: He who knew no sin,
0: Jézus, aki nem ismert
1: bűnt, bűné lett,
0: hogy mi Isten igazságossága lehessünk ő benne.
1: So his body was made filthy with all the sins of Adam's race.
0: Tehát Jézus teste beszennyeződött Ádám egész fajának minden bűnével.
1: His soul was made filthy with all the foulness of Adam's nature.
0: És a lelke is beszennyeződött Ádám fajának minden bűnös természetével.
1: Now, you need to ponder these things and comprehend the
0: magnitude of what's happening here. És fel kell fognunk, hogy milyen hatalmas mérvű dolog történt
2: itt.
1: Now this was the cup that he was having to drink in the Garden of Gethsemane.
0: Ez volt az a pohár, amit Jézusnak ki kellett inni a Getsemáné kertjében.
1: It wasn't the physical pain of Calvary, it was
0: nem
1: the filthiness of sin. If it be possible, let that
0: hanem a bűnnek a szennyessége, amire azt mondta, hogy ha lehetséges egy mód van rá, akkor ez a pohár múljék el tőle.
1: I still remember spending one night with a man who came into a conference.
0: Még mindig emlékszem arra, amikor egyszer voltunk egy konferencián, amire eljött egy ember az egyik este, és aztán dicsőséges üdvösséget is kapott az illető.
1: He was the most foul, filthy sex pervert I've ever met in my life.
0: De ő volt a legszennyesebben bepiszkolódott pervers szexuális életet élő ember, akivel valaha találkoztam.
1: With many women.
0: Nagyon sok nővel volt szexuális kapcsolata.
1: He practiced homosexuality with many men.
0: Sok férfival homoszexuális kapcsolata is volt.
1: And then he started having sex with animals.
0: És utána elkezdett állatokkal szexuális életet élni.
1: This foul, filthy, demonized man came out
0: and tried to Jesus. És ez a piszkos, démonizált, bűnös ember odajött és kiáltott Jézus, az mentse őt meg.
1: And I had the job to get all these filthy demons out of him.
0: És nekem kellett mindezt a sok piszkos démont kiviznem belőle.
1: And I labored with another brother several hours and they did all come out of him.
0: Több órát dolgoztunk egy másik testvérrel együtt ezen az emberen, és a végén minden démon eljött
1: belőle. Jesus
0: himself
1: came and helped us in the fight. It was a magnificent victory.
0: Maga Jézus jött és segített minket ebben a csatában. Óriási győzelem és harc volt.
1: While I was ministering to him,
0: de miközben szolgáltam ennek az embernek,
1: as these demons were manifesting and coming out of him,
0: és ahogy megnyilvánultak ezek a démonok és jöttek ki belőle,
1: it was like the filthiness of them sort of came upon
0: olyan volt, mint hogyha valamilyen mértékig ezeknek a démonoknak a szennyessége úgy rám ragadt volna. És éreztem, hogy milyen lehet homoszexuálisnak lenni.
1: I felt the filthiness of the sexual perversion coming upon me, and I felt, ooh, this filthy, horrible.
0: A szexuális perverziónak a szenny egy rám ragadott, és így lekötöm rá, hogy jaj, de borzasztó ez az egész, és amikor a végén minden démon elment, és az ember megszabadult. A hajnal korai óráiban visszamentem a szobámba.
1: I had a long shower and tried to wash all this stuff off.
0: És nagyon hosszú ideig zuhanyoztam, hogy mindezt a piszkot lemossam magamról.
1: Now it didn't really come upon me, it just came.
0: Igazából nem jött rám ez a sok szenny, csak közelembe jött.
1: It was only the demons in one man.
0: Ez, és ezek csak egy emberbe levő démonok voltak.
1: And I'm not pure and perfect like Jesus.
0: És én nem is vagyok olyan tökéletes, mint Jézus.
1: But the filthiness of that experience, it left me shuddering.
0: Ennek az élménynek a szennyessége megremegtetett engem.
1: And I thought, what was it like for Jesus?
0: Arra gondoltam, milyen lehetett Jézusnak?
1: He tasted death on behalf of every man.
0: Ő mindenkiért megízlelte a halált.
1: And in the Garden of Gethsemane,
0: és a Getsemáni kertjében,
1: he fought a battle of faith, which is portrayed for us in Hebrews chapter 5 and verse 7.
0: A zsidó 5-7-ben leírt hatalmas csatát hívta meg. Akkor menjünk oda.
1: And it tells us this.
0: Következőről van itt.
1: In the days of his flesh,
0: a testének napjainkban, tehát 5-7,
1: in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications,
0: ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedzőzésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a haláltól, és meghallgattatott az ő Isten félelméért.
2: Mit lauten Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt.
1: And I never understood that verse until one day I was reading the Greek text, and in the Greek text is a little preposition called ek. It's just two letters, ek.
0: Amíg nem olvastam egy napon ugyanezt az igeverset a görög változatban, és ebben a mondatban van egy kis kötőszó, vagy előjáró szó, ez hogy ek.
1: And in the Greek language there are certain prepositions which have movement. There's nothing like them in English.
0: Görögül van néhány olyan előjáró szó, ami mozgást fejez ki, az angol előjáró szavak között ilyen.
1: This little preposition ek.
0: Ez a kis előjáró szó az ek.
1: It has the idea of being inside something.
0: Azt a gondolatot rejti magában, hogy az ember benne van valamiben.
1: And then come up out from within.
0: És utána lentről fölfele kijövünk és kijövünk abból a valamiből fölfelé, amiben benne voltunk előtte, és ez a kifejezés van itt ebben a versben.
1: Jesus wasn't praying, oh God, I don't want to die. That wasn't his prayer at all.
0: Tehát Jézus egyáltalán nem azért imádkozott, hogy ne kelljen meghalnia.
1: His prayer was, I know I've got to die.
0: Hanem azért imádkozott, mert azt mondta, hogy tudom, hogy meg kell halnom.
1: Because of the sin that's upon me.
0: Mindazok miatt, a bűnök miatt, amik rajtam lesz.
1: Death is going to have more claim over me than any other man. Millions of times over.
0: Milliószor jobban követelhet engem magának, mint bármilyen emberi lény korábban.
1: Because the power of death is sin.
0: Mert a halál ereje a bűnben van.
1: So once all that sin had come upon him,
0: tehát miután mindez a bűn rámet Jézusra,
1: foul sin nature had come upon him,
0: és ennek a piszkos bűnös természetnek a terhe rámet,
1: we've got him.
0: A halál azt mondhatta, hogy na most már a kezünkben van.
1: We can drag down into the deepest depths of death, like no other man.
0: A halál legmélyebb mélységeiben. Úgy, ahogy senki embert azelőtt, mert minden bűnő rajta van.
1: And if there's one person that should never have risen from the dead, it was Jesus.
0: És ugye volt olyan ember, akinek soha nem kellett volna föltámadni a halálból, akkor Jézus volt az.
1: Once he becomes sin,
0: Ez miután bűnné lett, és magára megteszi sok bűn, a halálnak minden követelése érvényes volt vele szemben. És Jézus azt mondja, hogy Uram, imádkozom, hogy amikor majd magamra vettem mindezeket a bűnöket, és lementem a halál legmélyebb mélységeibe,
1: that you're going to raise me up.
0: Akkor ő támaszt fel engem a te dicsőséged erejével.
1: And he was heard.
0: És meghallgatta őt Isten.
1: He was heard.
0: Meghallgatta őt Isten.
1: Not that he wasn't going to die, but he could not be held by death.
0: Tehát azért imádkozott, nem azért, hogy ne halljon meg, hanem azért, hogy ne tartsa őt fogva a halál, ne maradjon a halálban.
1: Out from within death.
0: Hanem, hogy a halál belsejéből fölfelé ki tudjon jönni.
1: To the glory of the Father.
0: Hallelujah. Az Atya dicsőségére.
1: Hallelujah. Thank you.
0: Köszönöm.
1: Isn't that fantastic?
0: Nem óriási?
1: He tasted that on behalf of every man.
0: És minden emberét megízlelte ezt.
1: And because he did that, you and I,
0: mivel ő ezt megtette,
1: is a non-event.
0: Számodra és számomra a halál nem ügy.
1: Because the sin's already dealt with.
0: Mert a bűnnel már elbánt Jézus.
1: It's just passing from one wonderful life to an even more wonderful.
0: A halálban csak az egyik dicsőséges, csodálatos életből átmegyünk egy még csodálatosabbikba.
1: He did it on behalf of every man.
0: Mert Jézus minden emberért megítélte a halál mélységét.
1: Not only his resurrection, but he obtained our resurrection.
0: És Jézus nem csak a saját feltámadását szerezte meg, hanem a miénket is.
1: But he had the resurrection by faith even before he went to the cross.
0: De hitáltal már megkapta a feltámadását, mielőtt még a keresztül.
1: Before he went to the cross,
0: mielőtt a keresztre ment,
1: if you can understand this,
0: hogyha ezt meg tudjátok érteni,
1: in the spirit realm, he was already risen from the dead.
0: Jézus már megkapta a feltámadását a halálból, már fel volt támadva.
1: It was already
0: ez már egy elvégzett dolog volt, szellemi tény volt, ami még nem valósult meg az térés időfizikai világában akkor.
1: Amen. We better hurry on, or we'll be here till midnight.
0: Akkor jobban teszem, hogy a sietek, különben itt jönni itt leszünk. Tehát megizlelte a halált. Mindenki érdekében. Tizedik vers.
1: In verse 10, without going into all the detail, his
0: nem megyünk bele a részletekbe.
1: Many sons to glory.
0: A tizedik vers szerint az volt Jézus célja, hogy sok fiat vezéreljen dicsőségre.
1: He brings us into his very own glorious sonship.
0: Tehát elvisz minket arra a dicsőséges fiúságra, ami az övé.
1: It wasn't just for him.
0: Ami nem csak az
1: he
0: övé volt, hanem ő a kemény úton szerezte ezt meg.
1: As a man, he
0: 30 évig tökéletesen engedelmeskedett, mint ember, és ilyen módon rászolgált arra, hogy Istennek az első olyan emberfia legyen, aki valaha Földön élt. És Jézus nem csak a saját feltámadását szerezte meg, hanem a miénket is.
1: But he had the resurrection by faith even before he went to the cross.
0: De hitáltal már megkapta a feltámadását, mielőtt még a keresztre ment volna.
1: Before he went to the cross,
0: mielőtt a keresztre ment,
1: if you can understand this,
0: hogyha ezt meg tudjátok érteni,
1: in the spirit realm, he was already risen from the dead.
0: Jézus már megkapta a feltámadását a halálból, már fel volt támadva. Ez már egy elvégzett dolog volt, szellemi tény volt, ami még nem valósult meg az térés időfizikai világában akkor.
1: Amen. We better hurry on, or we'll be here till midnight.
0: Akkor jobban teszem, hogy a sietek, különben itt jönni itt leszünk. Tehát megizlelte a halált. Mindenki érdekében. Tizedik vers.
1: In verse 10, without going into all the detail, his
0: nem megyünk bele a részletekbe.
1: Many sons to glory.
0: A tizedik vers szerint az volt Jézus célja, hogy sok fiat vezéreljen dicsőségre.
1: So he brings us into his very own glorious sonship.
0: Tehát elvisz minket arra a dicsőséges fiúságra, ami az övé.
1: It wasn't just for him.
0: Ami nem csak az
1: he
0: övé volt,
1: hard way.
0: Hanem ő a kemény úton szerezte ezt meg.
1: Years of perfect obedience as a man, he earned the right to be the first human son ever.
0: És ilyen módon rászolgált arra, hogy Istennek az első olyan emberfia legyen, aki

0: Hey man, we better hurry on, we'll be here till midnight.
1: Akkor jobban teszem, hogy a sietek, különben éppen itt leszünk. Tehát megizlelte a halált. Mindenki érdekében. Tizedik vers.
0: In verse 10, without going into all the detail, his
1: purpose was to
0: bring many sons to glory.
1: A tizedik vers szerint az volt Jézus célja, hogy sok fiat vezéreljen dicsőségre.
0: So he brings us into his very own glorious sonship.
1: Tehát elvisz minket arra a dicsőséges fiúságra, ami az övé.
0: It wasn't just for him.
1: Ami nem csak az
0: he
1: övé volt,
0: hard way.
1: Hanem ő a kemény úton szerezte ezt meg.
0: 30 évig tökéletesen engedelmeskedett,
1: mint ember, és ilyen módon rászolgált arra, hogy Istennek az első olyan emberfia legyen, aki valaha Földön élt.
0: Earned it the hard way by himself.
1: Tehát Jézus saját maga a nehéz úton szerezte meg a fiúságra való jogot, és nekünk pedig ingyenes ajándékként adja oda.
0: So I come into sonship by faith.
1: Tehát én hitáltal bejutok a
0: fiúságba.
1: Jézus, mint ember, úgy jutott el a fiúságig, hogy tökéletesen engedelmeskedett az Úrnak
0: 37
1: év. És nem csak önmagáért tette ezt, hanem azért, hogy sok fiat juttasson dicsőségre.
0: And let me remind you that in the Greek, the word son is not masculine at all.
1: Szeretnélek emlékeztetni titeket arra, hogy a görög nyelvben a fiú szó egyáltalán nem hímnemű.
0: So God has female and male sons. He doesn't have any daughters.
1: Nincsenek lányai, csak hímnemű fiai, meg nőnemű fiai.
0: Because sonship has to do with inheritance.
1: Mert a fiúság az örökségről szól.
0: And father likeness and many other glorious
1: things. És az atyához való hasonlóságról és egyéb sok dicsőséges
0: dologról. Into his own glorious sonship.
1: Jézus férfiakat és nőket is dicsőségesen bevisz a saját fiúságába. 11. vers.
0: He who sanctifies
1: az, aki megszentel, és a megszenteltek,
0: literally in the Greek, they're all from the same womb.
1: Szó szerint mindannyian ugyanabból a méhből származnak.
0: That's what it says.
1: Ezt mondja,
0: he's not ashamed to call them brethren.
1: Ezért nem szégyeli őket, atya fiúknak
0: hívni.
1: Mert hogyha valakivel ugyanabból a méhből születtél meg, akkor vér szerint rokonok vagytok, testvérek vagytok. Tehát Jézus az újjászületés erejével visz minket el a megszentelődésre.
0: Now I'm going to develop this more when we get to Hebrews 7, when I teach you the law of heredity. But
1: zsidó héthez jutunk, akkor majd az öröklődés törvényéről fogok tanítani részletesebben, de most egy kicsit ragadjunk itt le egy percre.
0: We receive his entire sanctification.
1: Megkapjuk Jézus teljes megszenteltségét.
0: As the power of now being his blood brother through the power of being born of the same womb.
1: És ez az ereje annak, hogy most, mivel ugyanabból a méhből születtünk, mint ő, ezért vérrokonai vagyunk.
0: Happy to be holy, he wants to bring us into the same holy.
1: Tehát Jézusnak nem elég az, hogy ő örömmel szent lehet, hanem minket mindannyiunkat be akar vinni az ő szentségébe.
0: And there's a power in the cross to bring us to the entire sanctification,
1: ami be tud minket vinni az újjászületés ereje által ebbe a teljes megszenteltségbe.
0: So everything that he gloriously steps into, he did it to bring us to the same place.
1: Tehát Jézus azért lépett be dicsőséges módon minden dologba, hogy minket oda juttasson, ahol ő van. 12.
0: vers.
1: Mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyeszentek háznak közepette.
2: Kapitel 2, vers 12.
1: Tehát második rész, 12. vers.
2: Und mitten in der Gemeinde dir Lob singen.
0: He participates in the church in extravagant worship. He says, I can't wait to get to those praise meetings and I'm going to jump
1: Jézus
0: up
1: Jézus részt vesz abban, azokban a dicsőséges, ünneplő, dicsőítő összevetelekben, amiket az egyház rendel, azt mondja, alig várom már, hogy oda merzek, és ott ugráljak velük, ne föl.
0: I mean, this Jesus
1: a 22. Zsoltárban és sok más
0: worshiper.
1: Bibliai helyen olvashatjuk, hogy Jézus egy teljesen bezsongott, lelkes imádó.
0: And he loves to be in the midst of a whole bunch of people who are as free as he is in total delighted adoration of his father.
1: És szeret ott lenni nagyon sok olyan ember között, akik ugyanolyan lelkesedéssel, mint imádják és dicsérik és csodálják az ő atyát.
0: Is state. Even on the cross, he says, I'm going to be foolish in overwhelmed abandonment to worship my God.
1: Én mindenképpen az én Istenemet fogom önmagamról elfeledkezve, lelkesen, szenvedélyesen imádni.
0: With all these precious brethren, I'm bringing them into.
1: És az összes drága testvérét

0: viszi ebbe az állapotba.
1: Verse 13.
0: 13. vers.
1: Two parts to verse 13.
0: De két része van a 13. versnek, mindenek előtt.
1: I trust in him.
0: Én ő benne bízom.
1: So the faith by which Jesus lived, he now brings us into the same faith.
0: Azzal a hittel, amivel Jézus élt, bevisz minket ugyanarra a hitre.
1: I haven't time to develop that. We'll look at that later.
0: Most nincs időm arra, hogy ezt kidolgozzam, majd később beszélünk róla. Ez majd a Zsidó 11-ben lesz. De Jézus
1: sons of God that he is himself.
0: Ugyanolyan hittel tett Isten fiaivá tesz minket, mint amilyen ő maga.
1: He says, I just totally believe my father, I totally trust him, I never have a doubt.
0: Azt mondja, én teljességgel hiszek az atyámban, teljességgel bízom benne, soha nincs bennem semmilyen kétség vele kapcsolatban. És én titeket eljuttatlak ugyanerre a hitre.
1: Then the second part of verse 13.
0: A 13. vers második fele.
1: Here am I and the children whom the Lord has given.
0: Imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott.
1: He's quoting Isaiah chapter 8, verse 18.
0: Itt az Ézsaiás 8:18-at idézi.
1: The atmosphere is all kinds of, the people of God are now worshiping the dead, getting involved with the occult and all the stuff that goes.
0: Olyan légkör volt Isten népe között, hogy a halottakat imádták, démonokat szolgáltak, mindenféle okult dologba benne voltak. Ez volt a szellemi helyzet Izraelben, visszaesett Isten szolgálatától. És ma olyan nemzetekben élünk mi is, amik tele vannak azokkal a dolgokkal, amik le vannak írva az Ézsaiás 8-ban.
1: He says, God, what's your answer?
0: Ez azt mondja Izraiás, Istenem, mi a válasz?
1: The Spirit of Christ speaks.
0: És itt Krisztus szelleme szól.
1: And he says, here am I.
0: És azt mondja, itt vagyok én.
1: And the children that the Lord has given me.
0: És a gyerekek, akiket az Isten nékem adott.
1: And we are for signs and wonders in Israel.
0: És nekünk az a dolgunk, hogy gyerek és csodák legyen Izraelben.
1: Isaiah chapter 8, verse 18.
0: Én egy csodatevő Isten vagyok, és egy csodatevő népet fogok összehozni.
1: And that's the way I'll deal with the demonic.
0: És így bánhatok el a démoni világgal.
1: You bring your best witches and I'll show them where the power is.
0: Hozzátok ide a legjobb varázslóitokat, és én majd megmutatom nektek, hogy kinél van az erő.
1: Witch doctors and holy men so called, and I tell you, Jesus loves a fight.
0: Mondom nektek, hogy voltak nagy csatáim boszorkány doktorokkal és úgynevezett szent emberekkel, és megmondom nektek, hogy Jézus nagyon szeret harcolni.
1: I love it when demons, when witches think they're going to try and put something over me. I say, right, let's have a fight. I'll show you who's Lord.
0: Amikor bizonyos boszorkányok megpróbálnak rám helyezni bizonyos démoni erőket, akkor azt mondom nekik, akkor gyertek, birkozzunk, meglátjuk, hogy kinél van az erő, és akkor belemegyünk ezekbe a birkozásokba, és mindig megmutatja Jézus, hogy ez a győzelem. Akkor menjünk tovább.
1: Final thing. Insomuch, verse 14. Insomuch as the children have partaken of flesh and blood, he himself shared in the same.
0: Ő is hasonlóképpen részese lett azoknak.
1: That through death he might
0: destroy him, who had the power of death, that is the devil. Akinek hatalma van a halálon, tud nélik az ördögöt.
2: Der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel.
1: And release those who through fear of death.
0: És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
2: Im ganzen Leben Knechte sein mussten.
1: Let's translate verse 16 accurately.
0: Akkor fordítsuk a 16. verset pontosan.
1: He does not take hold of angels.
0: Mert ő valójában nem angyalokat ragad meg.
1: Of the seed of Abraham.
0: Hanem Ábrahám magvából valókat ragad meg.
1: Amen. Therefore, in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and high priest in things pertaining
0: to God. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy kérlő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban.
1: Hallelujah. So he brought us into all these glorious things.
0: Tehát Jézus bevitt minket mindezekbe a dicsőséges dolgokba.
1: Spirit of death, come on, I'm taking you on.
0: Gyere, halál szelleme, magamra veszlek téged. És utána elpusztítalak.
1: And destroy Satan.
0: És a sátánt is össze fogom törni.
1: Produce a people that live in total freedom from fear of death.
0: Akik a halálfélelemtől teljes szabadságban fognak élni, és ezek egy ilyen ördögöket tönkretevő, elpusztító emberek lesznek.
1: And because I've lived in true humanity,
0: És mivel én valódi ember vagyok, mondta Jézus.
1: I've been tempted in every way that anyone in this room.
0: És megkísértettem minden módon, ahol ebben a teremben ülő bárki bármilyen módon megkísértethetett.
1: But I lived in my humanity, I lived.
0: De az én emberi lényemben minden ilyen kísértés fölötti győzelemben éltem.
1: I'm a sympathetic high priest.
0: És ezért együttérző főpap vagyok.
2: Gefühle hat, Mitgefühl hat.
1: I know what it feels like to be tempted.
0: Tudom, milyen érzés kísértést átélni.
1: But I always lived in perfect victory.
0: De én mindig tökéletes győzelemben éltem.
1: I'm going to show you how to live in the same.
0: És én meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan élhettek ti is ugyanígy.
1: What a fantastic high priest.
0: Milyen fantasztikus főpapunk van, nem?
1: Let's worship.
0: Akkor imádjuk őt. Imádjuk őt.
1: Thank you, Jesus.
0: Köszönjük, Jézus. Köszönjük, Uram.
1: We worship you.
0: Imádunk téged, Uram.
1: We love you. The great pioneer who did all these things for us.
0: A hatalmas úttörőt, aki mindent
1: elvégzett nekünk.
0: És Uram, nem akarunk nem törődni ekkora üdvösséggel.
1: We want to enter into the fullness of all these things.
0: Hanem be akarunk lépni mindezeknek a dolgoknak a teljességébe.
1: And become truly part of this wonderful high priesthood.
0: És igazából részei akarunk lenni ennek a csodálatos főpapságnak.
1: Continue to do the same mighty works.
0: És ugyanazokat a nagy cselekedeteket akarjuk továbbra mi is cselekedni.
1: And bring the whole world to your
0: feet. Az egész világot.
1: Adoring worship.
0: A te lábad elé akarjuk vinni, hogy mindenki imádjon és csodáljon téged.
1: And make every opposing demon a footstool for your feet.
0: És minden neked ellenálló démont a te lábad zsámoljává akarunk tenni.
1: It's our passion.
0: Ez van a szívünkben.
1: And it was given to us by the Holy Spirit.
0: És a Szent Szellem adta nekünk ezt a szenvedélyt.
1: And we thank you.
0: És köszönjük neked.
1: In Jesus' mighty.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 8. része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: So while we're talking about these negative emotions, I want to read some statements to you.
4: Tehát mit szóltok a szebbik felemhez? Ahogy ő az érdelmekről beszélt, szeretnék néhány állítást olvasni nektek.
3: And I want you to decide whether these statements are true for you.
4: És szeretném, ha eldöntenétek, hogy érvényesek-e rátok ezek az állítások.
3: Do they reflect how you feel?
4: Tükrözik-e azt, amit éreztek?
3: Here's the first one.
4: Íme az első.
3: Now don't raise your hand or anything.
4: Tehát ne emeljétek fel a kezeteket, meg ilyesmi.
3: But first statement.
4: Az első állítás.
3: I am just a sinner saved by grace.
4: Én csak kegyelemből megváltott bűnös vagyok.
3: Rate yourself maybe on a scale of 1 to 10. I am just a sinner saved by grace.
4: Soroljátok be magatokat egy ilyen 1-től 10-ig terjedő skálán, hogy mennyire érzitek úgy, hogy csak kegyelemből megváltott bűnösök vagytok.
3: Okay?
4: Megvan?
3: Second statement.
4: Második állítás.
3: I believe in Jesus.
4: Hiszek Jézusban.
3: I have surrendered my life to Jesus.
4: Átadtam az életemet neki.
3: So I hope that I will make it to heaven.
4: Tehát remélem, hogy bejutok majd a mennybe.
3: Okay, think about that one.
4: Gondolkodjatok ezen.
3: Here's the next one.
4: Következő.
3: God loves me more when I am serving him and doing good works.
4: Isten jobban szeret engem, ha őt szolgálom és jó cselekedeteket hajtok végre.
3: Okay, God loves me more when I'm serving him and doing good works.
4: Tehát Isten jobban szeret engem, amikor őt szolgálom és jó cselekedeteket hajtok végre.
3: I need to do good works in order to experience God's favor.
4: Jó dolgokat kell tennem ahhoz, hogy átéljem Isten jó tetszését.
3: When I stand before God, I will be judged for the things I have done.
4: Amikor majd Isten előtt állok, akkor megítél a tetteimért.
3: I would be a better Christian if only I would pray more or read the Bible more.
4: Jobb keresztény lennék, hogyha többet imádkoznék és többet olvasnám a Bibliát.
3: Now think about those statements.
4: Gondolkodjatok ezeken az állításokon.
3: Think of whether or not they are true for you.
4: Gondoljátok végig, hogy ezek érvényesek-e rátok.
3: How you feel about yourself.
4: Hogyan éreztek önmagatok iránt.
3: And without, this is why I haven't asked you to raise your hands.
4: Tehát ezért nem kértem, hogy emeljétek fel a kezeteket.
3: If you are a Christian.
4: Ha keresztény vagy.
3: And you said yes to any of those statements.
4: És igent mondtál bármelyikre a fenti állítások közül.
3: I'm sorry to offend you.
4: Akkor sajnálom, hogy meg kell bántsalak.
3: But you're wrong.
4: De tévedsz.
3: None of those statements are true.
4: Ezeknek az állításoknak egyike sem igaz.
3: You were a sinner.
4: Bűnös voltál.
3: But now you have been saved by grace.
4: De aztán a kegyelem megváltott.
3: So you are a saint.
4: Tehát most már szent vagy.
3: That's what the Bible says.
4: Ezt mondja a Biblia.
3: If you do believe in Jesus and have surrendered your life to him,
4: hogyha hiszel Jézusban és átadtad neki az életedet,
3: you will go to heaven.
4: Akkor biztos, hogy a mennybe fogsz jutni.
3: No need to hope for that.
4: Ezt nem kell remélni.
3: It's a promise.
4: Ez egy ígéret.
3: God does not love you anymore when you're serving him and doing good works.
4: Isten nem szeret téged jobban, ha őt szolgálod és jó dolgokat teszel.
3: God already loves you with all the passion of his being.
4: Hiszen Isten már most a lénye teljes szenvedélyességével szeret téged.
3: You do not need to do anything to experience God's favor in your life.
4: És nem kell tenned semmit azért, hogy Isten kegyét, jó indulatát megtapasztald az életedben.
3: Every Christian has the grace of God already.
4: Mert minden keresztény magának tudhatja már Isten jó indulatát.
3: If you are a Christian,
4: ha keresztény vagy,
3: when you stand before the Lord,
4: és majd ott állsz az Úr előtt,
3: you will be judged based on whether your name is written in the Lamb's Book of Life.
4: Annak alapján kapsz ítéletet, hogy benne van-e a neved az élet könyvébe, amely a bárányé.
3: Not on the basis of your works.
4: Nem pedig a cselekedeteid alapján.
3: That's for all those whose names are not written in the Lamb's Book of Life.
4: A cselekedetek azokra vonatkoznak, akiknek a neve nincs benne az élet könyvében.
3: And praying more and reading the Bible more does not make you a better Christian.
4: És az, ha többet imádkozol, vagy többet olvasod a Bibliát, attól nem te leszel jobb keresztény.
3: Walking in relationship with God through Jesus Christ enables you to know who you are in Christ.
4: Hogyha Istennel jársz Jézus Krisztus által egy kapcsolatban, akkor fogod tudni, hogy ki vagy ő benne.
3: It enables you to you know, walk in that active relationship with God.
4: Tehát így képes leszel Istennel egy működő kapcsolatban élni.
3: Prayer and reading the Bible is part of that relationship.
4: A kapcsolatnak része az ima és a Biblia olvasás.
3: But they do not make you a better Christian.
4: De ezek nem tesznek jobb keresztényé.
3: Now, if you said yes to any of those statements,
4: hogyha igent mondtál valamelyikre a fenti állítások közül,
3: there is a chance that you are living under condemnation.
4: Akkor esély van arra, hogy lehet, hogy kárhoztatás alatt élsz.
3: Condemnation is a very real force that operates in our world.
4: A kárhoztatás egy nagyon valóságos erő, ami működik a világunkban.
3: And it creates a number of negative emotions in our lives.
4: És számos negatív érzést hoz létre az életünkben.
3: Despair.
4: Kétségbeesés.
3: Depression.
4: Nyomottság.
3: Anguish.
4: Gyötrődés.
3: Rejection.
4: Elutasítottságot.
3: Many other negative emotions.
4: És még sok más negatív érzést.
3: These are the evidences of condemnation.
4: Ezek a kárhoztatottság bizonyítékai.
3: And so we must deal with condemnation.
4: Tehát le kell számolnunk a kárhoztatással.
3: And tonight
4: Istennel jársz Jézus Krisztus által egy kapcsolatban, akkor fogod tudni, hogy ki vagy ő benne.
3: It enables you to walk in that active relationship with God.
4: Tehát így képes leszel Istennel egy működő kapcsolatban élni.
3: Prayer and reading the Bible is part of that relationship.
4: A kapcsolatnak része az ima és a Biblia olvasás.
3: But they do not make you a better Christian.
4: De ezek nem tesznek jobb keresztényé.
3: Now, if you said yes to any of those statements,
4: hogyha igent mondtál valamelyikre a fenti állítások közül,
3: there is a chance that you are living under condemnation.
4: Akkor esély van arra, hogy lehet, hogy kárhoztatás alatt élsz.
3: Condemnation is a very real force that operates in our world.
4: A kárhoztatás egy nagyon valóságos erő, ami működik a világunkban.
3: And it creates a number of negative emotions in our lives.
4: És számos negatív érzést hoz létre az életünkben.
3: Despair.
4: Kétségbeesés.
3: Depression.
4: Nyomottság.
3: Anguish.
4: Gyötrődés.
3: Rejection.
4: Elutasítottságot.
3: Many other negative emotions.
4: És még sok más negatív érzést.
3: These are the evidences of condemnation.
4: Ezek a kárhoztatottság bizonyítékai.
3: And so we must deal with condemnation.
4: Tehát le kell számolnunk a kárhoztatással.
3: And tonight God

0: esély van arra, hogy lehet, hogy kárhoztatás alatt élsz.
1: Condemnation is a very real force that operates in our world.
0: A kárhoztatás egy nagyon valóságos erő, ami működik a világunkban.
1: And it creates a number of negative emotions in our lives.
0: És számos negatív érzést hoz létre az életünkben.
1: Despair.
0: Kétségbeesés.
1: Depression.
0: Nyomottságot.
1: Anguish.
0: Gyötrődést.
1: Rejection.
0: Elutasítottságot.
1: Many other negative emotions.
0: És még sok más negatív érzést.
1: These are the evidences of condemnation.
0: Ezek a kárhoztatottság bizonyítékai.
1: And so we must deal with condemnation.
0: Tehát le kell számolnunk a kárhoztatással.
1: And tonight God is going to deal with condemnation.
0: És ma este Isten le fog számolni a kárhoztatással.
1: This was the one thing God spoke to me very clearly that I had to do while I was here.
0: Ezt Isten nagyon világosan mondta nekem, hogy ezt meg kell tennem, mielőtt itt vagyok.
1: Now we need to understand what condemnation is biblically.
0: Meg kell értenünk, hogy bibliailag mi is a kárhoztatás.
1: Condemnation is to pronounce judgment on someone.
0: A kárhoztatás az, amikor ítéletet mondunk valaki fölött.
1: And determine the punishment that they deserve.
0: És meghatározzuk, hogy milyen büntetést érdemel az illető.
1: It's saying that somebody is guilty.
0: Amik ezzel azt mondjuk, hogy valaki bűnös.
1: And then pronouncing a sentence on them.
0: És az ítéletet, tehát a büntetést is kimondjuk fölötte.
1: And these two things always go together in condemnation.
0: És a kárhoztatásban ez a két dolog mindig együtt jár.
1: Now, my wife could come to me.
0: A feleségem oda jöhetne hozzám.
1: And she can say, Rod, once again you failed to put the dishes in the dishwasher.
0: És azt mondhatná, Rod, már megint nem tetted be az edényeket a mosogatóba.
1: You see the big issues of our lives.
0: Látjátok, mik a nagy problémák az életünkben.
1: Now that's not condemnation.
0: Ez még nem kárhoztatás.
1: That's a statement of fact.
0: Ez egy tény megállapítás.
1: And it requires two things.
0: Ez két dolgot követel, igen.
1: I'm so sorry.
0: Anya, bocsáss meg nekem.
1: I forgive you.
0: Megbocsátok.
1: And those things go together.
0: És akkor minden rendben van.
1: We all make mistakes.
0: Ez a két dolog együtt jár. Mindannyian hibázunk.
1: We all will sin from time to time.
0: Mindannyian követünk el bűnöket időnként.
1: We are saints who sin.
0: Olyan szentek vagyunk, akik vétkeznek.
1: We're not sinners who sometimes do good things.
0: És nem bűnösök vagyunk, akik néha tesznek jó dolgokat.
1: And when we sin, we need to acknowledge that.
0: És amikor bűnt követünk el, ezt el kell ismernünk.
1: We've talked about this.
0: Erről már beszéltünk.
1: Identifying sin is not condemnation.
0: Tehát a bűn megnevezése az még nem kárhoztatás.
1: Condemnation is this.
0: A kárhoztatás így szól.
1: Rod, you have failed to put the dishes in the dishwasher yet again.
0: Rod, megint nem tetted be az edényeket a mosogatóba.
1: You are a miserable excuse for a husband.
0: Hát elég nyomorúságos vagy a férjek műfajában.
1: The laziest man that I've ever seen.
0: Te vagy a leglustább ember, akit valaha láttam.
1: I should divorce you and put your backside out on the street.
0: El kellett volna válnom tőled, és ki kellett volna téged toloncoljalak az utcára.
1: You do not deserve a wife as beautiful and wonderful as I am.
0: Nem érdemelsz meg ilyen gyönyörű és csodálatos feleséget, amilyen én vagyok.
1: And you should be miserable the rest of your life.
0: És életed hátralevő részében nyomorúságosan kéne érezned magadat.
1: And maybe next time you'll put the dishes in the dishwasher.
0: És akkor legközelebb talán majd beteszed az edényeket a mosogatógépbe.
1: That is condemnation.
0: Ez kárhoztatás.
1: And there is a lot of condemnation happening in the world around us.
0: És körülöttünk a világban nagyon sok kárhoztatás történik.
1: In a sense, condemnation is a curse.
0: Bizonyos értelemben a kárhoztatás az egy átok.
1: It is a curse that we speak to ourselves.
0: Ez egy olyan átok, amit kimondunk magunkra.
1: And it is a curse that others speak against us.
0: És amit mások kimondanak ránk.
1: And we can recognize condemnation through these negative emotions that we might experience.
0: Ezeken a negatív érzéseken keresztül felismerhetjük a kárhoztatás jelenlétét.
1: And there are a number of different types of condemnation operating in the world today.
0: Számos különböző fajta kárhoztatás működik ma a világban.
1: One of the biggest is self-condemnation.
0: Az egyik legnagyobb tétel az önkárhoztatás.
1: And there's two types of self-condemnation.
0: És az önkárhoztatásnak is két fajtája van.
1: The first one is where we speak against ourselves.
0: Az egyik az, amikor önmagunk ellen beszélünk.
1: 1 John 3:20 says sometimes our heart

0: hearts might condemn us.
1: Egyenes 3:20 azt mondja, hogy néha a szívünk kárhoztat minket.
0: And so we might say something like this.
1: És akkor valami ilyesmit mondunk.
0: I am a complete failure as a Christian.
1: Én, mint keresztény, egy nagy kupasz kudarc vagyok.
0: I sinned again.
1: Már megint vétkeztem.
0: God should just kick me out of his kingdom.
1: Istennek ki kéne rúgnia engem a királyságából.
0: I don't deserve God's love.
1: Nem érdemlem meg Isten szeretetét.
0: I'm a terrible follower of Jesus.
1: Jézusnak nagyon vacak követője vagyok.
0: And maybe I should go to hell.
1: És talán a pokolra kéne jutnom.
0: That's self-condemnation.
1: Ez az önkárhoztatás.
0: And a lot of people do this.
1: És nagyon sokan csinálják ezt.
0: Happens all the time.
1: Állandóan megtörténik.
0: I hear a lot of Christians do this pretending to be humble.
1: Hallom, hogy sok keresztény úgy teszi ezt, hogy ezzel próbál alázatosnak tűnni.
0: But self-condemnation is not humility.
1: De az önkárhoztatás nem alázat.
0: It's sin.
1: Hanem bűn.
0: Now there's a second type.
1: A második fajta.
0: And this is where we fail to do what we say we will do.
1: Ez az, amikor nem tartjuk be a szavunkat, tehát nem tesszük meg azt, amiről azt mondtuk, hogy megtesszük.
0: You know, James says in chapter 5.
1: Jakab azt mondja az ötödik részben.
0: To let our yes be yes and our no be no.
1: Hogy a mi igenünk legyen igen és a nemünk legyen nem.
0: So we will not fall under condemnation.
1: Hogy ne essünk kárhoztatás alá.
0: Paul talks about an encounter with Peter.
1: Paul beszél arról, hogy egyszer találkozott Péterrel.
0: It was in the church in Galatia, I believe.
1: Azt hiszem, ez a Galaták gyülekezetében volt.
0: Where Peter was pretending all of a sudden to be Jewish again.
1: Amikor Péter egyszer csak elkezdett úgy tenni, mintha újra zsidó lenne.
0: Oh, sorry. And Paul said, Peter stood condemned.
1: És azt mondja Pál, hogy Péter kárhoztatás alatt állt ott.
0: That's because his actions weren't matching his words.
1: Tehát a szavaival összhangban levő cselekedetekre utalán.
0: Then there is the condemnation that comes from sin and the law.
1: Vagy hogy nem a szavaival összhangban cselekedet. Van olyan kárhoztatás is, ami a törvénnyel függ össze.
0: In 2 Corinthians 3,
1: a 2 Korintus 3-ban
0: Paul calls this the ministry of condemnation.
1: Pál ezt a kárhoztatás szolgálatának hívja.
0: If we try to live under the law, it will always condemn us.
1: Hogyha megpróbálunk a törvény alatt élni, az folyton kárhoztatni fog minket.
0: If we keep trying really hard not to sin,
1: ha egyfolytában nagyon igyekszünk nem vétkezni,
0: you will always experience condemnation when you do sin.
1: Akkor mindig kárhoztatást fogunk érezni, ha mégis vétkezünk.
0: By the way, that's why the Spirit of God is inside of you.
1: Egyébként ezért van benned Isten szelleme.
0: He leads us in a way that we don't sin.
1: Ő vezet minket olyan úton, hogy ne vétkezzünk.
0: But that's a whole nother teaching.
1: De ez egy egészen másik tanítás.
0: Then there's condemnation that comes from the world.
1: Aztán van olyan kárhoztatás, ami a világtól jön.
0: In James 5, James talks about the rich or the worldly people.
1: A Jakab levelének 5. részében beszél a világi vagy a gazdag emberekről.
0: And he says that they have condemned or murdered the righteous person.
1: És ő azt mondja, hogy ezek elkárhoztatták vagy megölték az igazakat.
0: The world condemns us all the time.
1: A világ állandóan kárhoztat minket.
0: You stupid Christians.
1: Ti buta keresztények.
0: You cause all the wars in the world.
1: Ti okozzátok a világban az összes háborút.
0: You cause all the death in the world.
1: Ti okozzátok az összes halált a világban.
0: All of history is about Christian wars.
1: Az egész történelem a keresztény háborúkról szól.
0: All religions bring death.
1: Minden vallás halált hoz.
0: By the way, if you want to know what religion has caused more deaths in the history of the world in one century than any other.
1: Hogyha egyébként tudni akarnátok, hogy melyik vallás okozott több halált egy évszázad alatt a világban, mint az összes többi.
0: And you can pick two people who are followers of this religion.
1: És két embert megnevezhetnétek, aki követője annak a bizonyos vallásnak.
0: Who together have caused more deaths in the history of the world than all other religious things combined.
1: Akik ketten több halálért felelősek a világban egy évszázad alatt, mint az összes többi együttvéve.
0: And again in a very short period of time.
1: Egy nagyon rövid idő alatt még hozzá.
0: Their names were Joseph Stalin.
1: Stalin volt az egyiknek a neve.
0: And Mao Zedong.
1: És Mao Zedong volt a másik.
0: Yeah, so love that atheism.
1: Úgyhogy szeretetre méltó ez az ateizmus.
0: But that's world condemnation.
1: De ez a világtól jövő kárhoztatás.
0: Then there's the condemnation of unbelief.
1: Aztán van a hitetlenség kárhoztatása.
0: And this happens in two ways as well.
1: Ez is két módon történik meg.
0: People who do not believe.
1: Azok az emberek, akik nem hisznek.
0: Who refuse to have faith.
1: Akik nem hajlandók hinni.
0: Will always condemn those who do.
1: Mindig kárhoztatják azokat, akik hisznek.
0: Those who do believe and do have faith.
1: Akiknek van hitük.
0: You can see the 2 Thessalonians chapter 2.
1: Ez a 2 Tesszalonika 2-ben olvasható.
0: And this is also the second type of unbelief condemnation.
1: És a hitetlenség kárhoztatásának a másik fajtája.
0: Is where we refuse to believe and act in faith.
1: Az, amikor mi nem vagyunk hajlandók hinni és hitben cselekedni.
0: You can see a form of this in Romans 14:23.
1: A Róma 14:23-ban látható ennek egyik formája.
0: Then the next kind of condemnation.
1: A következő fajta kárhoztatás.
0: This is probably one of the most common.
1: Valószínűleg ez a legáltalánosabb.
0: This is condemnation from our family.
1: Ez a családunktól jövő kárhoztatás.
0: I cannot believe that you behave so poorly, young man.
1: Fiatalember, nem hiszem el, hogy ennyire rosszul viselkedsz megint.
0: When you become a father,
1: amikor majd apa leszel,
0: I hope you have 10 children exactly like you.
1: Remélem, hogy 10 ugyanolyan gyereked lesz, amilyen te vagy most.
0: Now, our parents speak so many words over our lives.
1: A szüleink annyi mindent mondanak ránk.
0: And many of those are words of condemnation.
1: És sok szavuk kárhoztatást tartalmaz.
0: You are lazy.
1: Lusta vagy.
0: You'll never amount to anything.
1: Soha semmi nem lesz belőled.
0: I regret the day you were born.
1: Sajnálom a napot, amikor megszülettél.
0: I wish you were not my child.
1: Bárcsak ne lennél a gyerekem.
0: All these and more.
1: Mindezek a szövegek, meg még több ilyen.
0: And if it's not our mother or father that does this,
1: és hogyha nem a szüleink mondják ezeket,
0: it will be a brother or a sister or an aunt or an uncle.
1: Akkor egy testvérünk, vagy egy nagybácsink, vagy egy nagynénink.
0: Now, our families say some of the most dreadful things over our lives.
1: A családunk a legszörnyűbb dolgok némelyikét mondta el az életünkről.
0: And it brings condemnation.
1: És ez kárhoztatást hoz.
0: And many people spend their life trying to get free from this condemnation.
1: És sokan egész életükben próbálnak ezektől a kárhoztatásoktól megszabadulni.
0: My parents called me lazy.
1: A szüleim engem lustának címkéztek.
0: And when I started in my professional life,
1: és amikor elkezdtem dolgozni,
0: I would work harder than anybody else to prove that I'm not lazy.
1: Szorgosabban dolgoztam, mint mindenki más, hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok lusta.
0: But I realized I could never prove that.
1: De rájöttem, hogy ezt soha nem tudom bebizonyítani.
0: I just had to accept God's pronouncement over my life that I wasn't.
1: Csak Isten kijelentését kellett elfogadnom az életemre vonatkozóan, ami szerint nem vagyok lusta.
0: Then another very common type of condemnation.
1: Egy másik megint nagyon általános fajta kárhoztatás.
0: This is religious condemnation.
1: Ez a vallásos kárhoztatás.
0: My background is reformed.
1: Én református háttérből jöttem.
0: And we reformed people love to emphasize the total depravity of everybody.
1: Mi reformátusok szeretjük hangsúlyozni, hogy mindenki teljesen nyomorúságos, romlott állapotban van.
0: And it's true.
1: És ez így is van egyébként.
0: Sin has corrupted every single one of us.
1: A bűn mindannyiunkat megrontott.
0: Outside of Christ, we have no hope.
1: Krisztuson kívül nincs reményünk.
0: But once we are Christians,
1: de ha már keresztények vagyunk,
0: we are no longer hopeless.
1: Akkor már nem vagyunk reménytelenek.
0: We are hopeful because Jesus lives inside of us.
1: Hanem tele vagyunk reménnyel, mert Jézus él bennünk.
0: I have known many people who in the Reformed tradition.
1: Nagyon sok reformátust ismertem.
0: I will say I am just a sinner saved by grace.
1: Akik ezt mondták, hogy én csak egy kegyelemből megváltott bűnös vagyok.
0: It sounds good, but it is not biblical.
1: Ez nagyon jól hangzik, de nem biblikus.
0: The Bible says, we who were once before in the past in sin and transgression.
1: A Biblia azt mondja, hogy mi, akik valamikor régebben, ezelőtt bűnben és törvényszegésekben voltunk.
0: Now we're saints.
1: De most szentek vagyunk.
0: And Karen talked about that.
1: És Karen beszélt erről.
0: Another version of this is Roman Catholic condemnation.
1: Ennek egy másik változata a római katolikus kárhoztatás.
0: Where I know some people who have lived in perpetual condemnation.
1: Ismerek embereket, akik állandó kárhoztatás alatt éltek.
0: I have to take the mass every week.
1: Minden héten el kell mennem misére.
0: I have to say my confession.
1: El kell mondanom a hitvallást, gyónnom kell.
0: Otherwise I won't get into heaven.
1: Különben nem jutok a mennybe.
0: Now this misrepresents the truth.
1: Ez az igazságnak a félreértelmezése.
0: And by the way, it is not what many Roman Catholics in history have believed.
1: Egyébként a történelem során sok római katolikus nem így hitt.
0: It's a distortion.
1: Ez egy torzítás.
0: It's been used by people to control people.
1: És emberek arra használták, hogy másokon uralkodjanak.
0: And so that's a big condemnation.
1: Tehát ez egy nagy kárhoztatás.
0: Then there's the condemnation of legalism.
1: Aztán ott van a törvénykezés kárhoztatása.
0: Of the Pharisees.
1: A farizeusok például.
0: Oh, if you don't dress in a certain way, you can't really be a Christian.
1: Hogyha nem egy bizonyos módon öltözöl, akkor nem is lehetsz keresztény.
0: Oh, if you drink wine, you can't really follow Jesus.
1: Hogyha iszol bort, akkor nem követheted igazán Jézust.
0: And the thing about any religious system,
1: és mindenféle vallásos rendszerre igaz ez,
0: the people who make the rules always pick rules that they can do easily.
1: Azok az emberek, akik megfogalmazzák a szabályokat, mindig olyanokat fogalmaznak meg, amit ők könnyen betartanak.
0: And they never make the rules that they can't do.
1: És olyanról sose hoznak szabályt, amit ők nem tudnak megtenni.
0: But that's condemnation.
1: De ez is kárhoztatás.
0: Then there is religious leader condemnation.
1: Aztán ott van a vallási vezető kárhoztatás.
0: This is where a religious leader speaks condemnation into your life.
1: Amikor egy vallási vezető mond kárhoztatást az életedre.
0: Paul talked about this in the opposite in 2 Corinthians 7.
1: A 2 Korintus 7-ben Pál az ellenkező előjellel beszélt erről.
0: He's saying some pretty strong things to the Corinthians.
1: Mondott néhány nagyon kemény dolgot a korintusiaknak.
0: And then he says this.
1: És utána ezt mondta.
0: I do not say this to condemn you.
1: Nem azért mondom ezt, hogy kárhoztassalak titeket.
0: For I said before that you are in our hearts.
1: Mert már korábban is mondtam, hogy a szívünkben vagytok.
0: To die together and to live together.
1: Hogy együtt halljunk, együtt éljünk.
0: I am acting with great boldness toward you.
1: Nagy az én bátorságom irántatok.
0: I have great pride in you.
1: És nagyon büszke vagyok rátok.
0: I am filled with comfort.
1: Tele vagyok vigasztalódással.
0: In all our affliction, I am overflowing with joy.
1: Feletté való az én örömöm minden mi nyomorúságunk mellett.
0: I've met with many, many people who have experienced severe condemnation.
1: Nagyon sok emberrel találkoztam, akit súlyosan kárhoztattak.
0: From religious leaders.
1: Vallási vezetők.
0: In the midst of our crisis, I experienced that as well.
1: A mi válságunk idején én is átéltem ezt.
0: I had a ministry leader.
1: Volt egy szolgálati vezetőm.
0: And a ministry I was part of.
1: Ebben a szolgálatban én is benne voltam.
0: Who wrote a 40-page document condemning me and saying why the church should get rid of me.
1: Aki egy 40 oldalas panaszt és vádlást írt ellenem, és feltette a kérdést, hogy miért nem bocsát el engem a gyülekezet.
0: So, I know what this is like.
1: Tehát tudom, milyen ez.
0: And then, there's two more.
1: Még kettő van.
0: There is demonic condemnation.
1: Van a démoni kárhoztatás.
0: Much condemnation is spoken by a demon into our minds.
1: Nagyon sok kárhoztatást egy démon beszél bele a fejünkbe.
0: And we choose to believe what the demon says is true.
1: És úgy döntünk, hogy igaznak hisszük azt, amit a démon mond.
0: And sometimes the demon can even sound like the Holy Spirit.
1: És néha a démon úgy is hangozhat, mintha a Szent Szellem lenne.
0: And this is why we have to be relying on the Bible as God's word.
1: És ezért kell a Bibliára hagyatkoznunk, ami Isten beszéde.
0: Paul talks about this in 1 Timothy.
1: Pál beszél erről a Timóteusnak írt első levélben.
0: He says that an elder should not be a recent convert.
1: Azt mondja, hogy ne nevezzetek ki vénnek friss megtértet.
0: Otherwise he may become proud.
1: Mert talán akkor felfúvalkodik.
0: And then fall into the condemnation of the devil.
1: És az ördög kárhoztatása alá esik.
0: Much of the condemnation that you have been experiencing in your life is from Satan.
1: Sok kárhoztatás, amit átéltetek az életetekben, az ördögtől jött.
0: Now the thing is, Satan can inspire every other form of condemnation.
1: Na az a helyzet, hogy a sátán a károsztatás mindenféle más változatát sugallhatja.
0: I have seen Christian leaders that I love and respect speak demonic words of condemnation.
1: Láttam olyan keresztény vezetőket, akiket nagyon szeretek és tisztelek, és mégis nagyon súlyos démoni kárhoztatásokat mondtak emberekre.
0: I have seen mothers and fathers who dearly love their children speak demonic words of condemnation in their lives.
1: Láttam olyan szülőket, akik szívük mélyéből szeretik a gyermekeiket, és mégis nagyon súlyos kárhoztatásokat mondtak ki a gyerekeik fölött.
0: I've even seen Christians.
1: Még keresztényeket is láttam.
0: Who have listened to the voice of the devil.
1: Akik az ördög hangjára hallgattak.
0: And then spoken out what they heard the devil say in their mind over their life.
1: És utána kimondták azokat a dolgokat, amiket az ördög mondott a fejükbe bele az életükre vonatkozóan.
0: And that is demonic condemnation.
1: Ez a démoni kárhoztatás.
0: And the Satan energizes all these other forms of condemnation.
1: És az ördög adja az erőt az kárhoztatás minden többi formája mögé.
0: Now there is one more form of condemnation.
1: Na még egy fajtája van a kárhoztatásnak.
0: Has nothing to do with the devil.
1: Aminek semmi köze az ördökhöz.
0: And this is God's condemnation.
1: Ez pedig az isteni kárhoztatás.
0: And God does condemn.
1: És Isten is kárhoztat.
0: You know, there is a hell waiting in eternity.
1: Van pokol, ami az örökké valóságig megmarad.
0: We must not be unaware of God's condemnation.
1: Nem szabad tudatlannak lennünk Isten kárhoztatásával kapcsolatban.
0: There are many things in this world over which God has spoken condemnation.
1: Ebben a világban nagyon sok dolog van, ami fölött Isten kárhoztatást mondott ki.
0: He has spoken condemnation over homosexual practice.
1: Kárhoztatja például a homoszexuális életmódot.
0: He has spoken condemnation over sexual immorality.
1: Kárhoztatja a szexuális erkölcstelenséget.
0: He has spoken condemnation over what is called dishonest weights and measures.
1: Kárhoztatással sújtja az úgynevezett becstelen súlyokat és mércéket, mértékeket.
0: Which is how many economies operate.
1: Pedig nagyon sok gazdaság ezek alapján működik.
0: God has spoken condemnation.
1: Isten kimondott kárhoztatást.
0: And the day will come when God speaks condemnation.
1: És eljön majd a nap, amikor Isten újra kárhoztatást mond ki.
0: And in that great day, his condemnation will be ultimate and final.
1: És azon a napon az ő kárhoztatása végső lesz és befejezett.
0: But it has nothing to do with those other condemnations.
1: És végleges, de ennek semmi köze az összes többi kárhoztatáshoz.
0: You all seem so happy with that.
1: Nagyon, úgy tűnik, nagyon örültök mindennek.
0: Well, I need to teach you a verse.
1: Egy verset meg akarok tanítani nektek.
0: It's a verse you must memorize.
1: Ezt fejből meg kell tanulnatok.
0: It's easy to memorize.
1: Nagyon könnyű megtanulni.
0: Romans chapter 8.
1: Róma 8.
0: Verse 1.
1: Első vers.
0: There is now.
1: Nincsen azért immár.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: For those who are in Christ Jesus.
1: Azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: Say it like you believe it.
1: Mondjátok úgy, mintha elhinnétek.
0: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: I'm not convinced you believe it yet.
1: Nem vagyok meggyőzve arról, hogy elhiszitek ezt.
0: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: Now at this moment you're asking, why does he keep saying that?
1: Na most ekkor már megkérdeztétek magatoktól, hogy miért hajtogatja ezt állandóan?
0: Remember the story of Elisha.
1: Emlékeztek Elizeus történetére?
0: The king comes, says, I need a prophetic word.
1: Jön a király, azt mondja, szükségem van egy profétai üzenetre.
0: Elisha says, take these arrows.
1: Elizeus azt mondja, fogd ezeket a nyilakat.
0: Strike them on the ground.
1: És lőd őket a földbe.
0: He goes.
1: És akkor ezt teszi a király. Körülbelül.
0: Elisha says, oy vey.
1: És azt mondja Elizeus, te jó ég.
0: If you just kept doing it.
1: Hogyha tovább csináltad volna.
0: You would have totally defeated your enemies.
1: Akkor teljesen legyőzted volna az ellenségeidet.
0: But because you've only done it three little bitty times.
1: De mivel csak így háromszor tessék-lássék lövöldöztél.
0: You're only going to have a little bit of victory.
1: Csak egy kis győzelmed lesz.
0: So that ends the little side note.
1: Tehát ez a vége a kis széljegyzetnek.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: No condemnation. No condemnation. No condemnation. That's the truth.
1: Ez az igazság.
0: But there is a qualification.
1: De van ehhez egy feltétel.
0: For those who are in Christ Jesus.
1: Azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: What does it mean to be in Christ Jesus?
1: Mit jelent Krisztus Jézusban lenni?
0: It means you surrendered your life to God through Jesus Christ.
1: Az azt jelenti, hogy átadtad az életedet Istennek Jézus Krisztus által.
0: Means you've asked Jesus to be the leader of your life and to forgive your sins.
1: Ez azt jelenti, hogy Jézus az életed vezetője és megbocsátotta a bűneidet.
0: It means that you believe that Jesus died on the cross for you.
1: Azt jelenti, hogy hiszed, hogy Jézus a kereszten érted halt meg.
0: And rose bodily from the dead.
1: És feltámadt a halálból fizikailag.
0: If you believe that.
1: Ha ezt hiszed.
0: If that's true of you.
1: Ha ez érvényes rád.
0: There is no condemnation.
1: Akkor nincs kárhoztatás ellened.
0: If you do not believe that.
1: Ha nem hiszed ezt.
0: There's a lot of condemnation.
1: Akkor nagyon sok kárhoztatás van ellened.
0: But the good news is.
1: De az a jó hír.
0: You can have no condemnation in an instant.
1: Hogy egy pillanat alatt megszabadulhatsz minden kárhoztatástól.
0: Surrender your life to Jesus right now.
1: Most add át az életedet Jézusnak.
0: You don't need to come up to the front.
1: Nem kell előre jönnöd.
0: You don't need somebody else to pray for you.
1: Nem kell, hogy valaki imádkozzon érted.
0: You just need to say in your heart.
1: Csak azt kell mondanod a szívedben.
0: Oh God, oh God, oh God.
1: Oh Istenem, Istenem, Istenem.
0: I surrender to you.
1: Átadom magam neked.
0: I believe Jesus.
1: Hiszek Jézusban.
0: Died on the cross for me and rose from the dead.
1: Hiszem, hogy értem halt meg a kereszten és feltámadt.
0: Thank you for forgiving me.
1: Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem.
0: Come lead my life.
1: Gyere és vezesd az életemet.
0: And fill me with your spirit.
1: És töltsd be engem az a szellemeddel.
0: And you don't even have to raise your hands or anything.
1: És nem kell felemelned a kezed meg semmi ilyesmi.
0: You can be all nice and cool when you do it.
1: Kirézhetsz nagyon hűvösen és klasszul, miközben ezt csinálod.
0: If you do it, that's it.
1: Hogyha megtetted, akkor ennyi.
0: There is no condemnation.
1: Nincsen kárhoztatás.
0: That means if you're in Christ Jesus.
1: Ez azt jelenti, hogyha Krisztus Jézusban vagy.
0: You are a saint.
1: Akkor szent vagy.
0: I saw the head of Saint Stephen.
1: Láttam Szent István fejét.
0: Not the actual head, a statue.
1: Nem az igazi fejét, hanem egy szobrot.
0: And you are a saint every bit as much as the first king.
1: És ti legalább annyira vagytok szentek, mint az első király volt Magyarországon.
0: They say, I am a saint.
1: Tehát mondjátok, szent vagyok.
0: Not only are you a saint,
1: nem csak szent vagy,
0: you are a son of God.
1: Hanem Isten fia.
0: And that's true for you women as well as for men.
1: És ez a nőkre épp úgy érvényes, mint a férfiakra.
0: You have a full inheritance with the Lord.
1: Az Úrtól teljes örökséget kapsz.
0: That is true for you.
1: Ez érvényes rád.
0: Not only this,
1: nem csak ennyi azonban,
0: but you have God's favor on your life.
1: Hanem Isten kegye nyugszik az életeden.
0: His favor is with you.
1: Az ő jó indulata veled van.
0: You don't earn it.
1: Nem szolgáltál rá.
0: You don't go after it.
1: Nem nyomulsz utána.
0: It's just there.
1: Egyszerűen ott van.
0: And when I first held my grandson in my arms,
1: amikor először volt a karomban az unokám,
0: he had all the favor he would ever need.
1: Minden jó indulat már rajta nyugodott, amire valaha szüksége lesz.
0: I gave him everything.
1: Mindent odaadtam neki azonnal.
0: Now that he has a brother, he's got to share it a little bit.
1: Persze, ha most lesz neki testvére, akkor kicsit osztoznia kell majd.
0: But they both have my favor.
1: De mindkettőjük élvezi a jó indulatomat.
0: Now the people in my church,
1: vagy az emberek a gyülekezetemben,
0: they have my favor.
1: Ők is élvezik a jó indulatomat.
0: They don't earn it or deserve it.
1: Nem szolgáltak rá, nem érdemlik meg feltétlenül.
0: It's theirs because God has knit our hearts together.
1: Hanem azért övék a jó indulatom, mert Isten összekötött a szívünket.
0: And we have God's favor.
1: És rajtunk nyugszik Isten kegye.
0: We have His grace.
1: Az ő kegyelme a miénk.
0: So there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: It's gone from your life.
1: Ez eltűnt az életetekből.
0: It no longer exists.
1: Többé nem létezik.
0: The only time it can affect you even a little.
1: Csak akkor hathat rátok akár csak kicsit is.
0: Is when you choose to believe that you are condemned.
1: Hogyha úgy döntötök, hogy elhiszitek, hogy kárhoztatás alatt vagytok.
0: If you allow Satan to deceive you, you will feel condemned.
1: Hogyha megengeditek a sátánnak, hogy megtévesszen titeket, akkor kárhoztatás alatt fogjátok érezni magatokat.
0: And this means every time you feel condemned.
1: És ez azt jelenti, hogy valahányszor úgy érzed, hogy kárhoztatás alatt vagy.
0: If you are a Christian,
1: ha keresztény vagy,
0: it is a lie.
1: Akkor ez egy hazugság.
0: A deception.
1: Megtévesztés.
0: Doesn't matter who says it.
1: Teljesen mindegy, hogy ki mondja.
0: The prophet of God comes in.
1: Belép Isten profétája.
0: Matthew, you have sinned.
1: Máté, vétkeztél.
0: God is going to cast you aside.
1: Isten félre dob téged.
0: You will suffer for eternity.
1: Az örökké valóságig szenvedni fogsz.
0: And I'm never wrong because I'm the prophet of God.
1: És te soha nem tévedek, mert én vagyok Isten profétája.
0: All Matthew has to do is look me in the eye.
1: Ilyenkor Máténak csak a szemembe kell nézni.
0: Pull out his Bible guns.
1: Előhúzni a bibliai puskáit.
0: There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: And because of that, I won't tell you that you are a false prophet.
1: És azért nem mondom azt neked, hogy hamis proféta vagy.
0: Doesn't matter who says it.
1: Teljesen mindegy, hogy ki mondja.
0: Your parents say it.
1: Ha a szüleid mondják.
0: It's a lie.
1: Hazugság.
0: Religious leaders say it.
1: Ha vallásos vezetők mondják.
0: It's a lie.
1: Akkor is hazugság.
0: Your religious tradition says it.
1: Hogyha a vallási hagyományaid mondják.
0: It's a lie.
1: Akkor is hazugság.
0: You say it to yourself.
1: Ha önmagadnak mondod.
0: It's a lie.
1: Akkor is hazugság.
0: The world says it.
1: Hogyha a világ mondja.
0: It's a lie.
1: Akkor is hazugság.
0: It is always a lie.
1: Mindig hazugság.
0: Because there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Mert nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: So what do we need to do about this?
1: Tehát mit kell tennünk ezzel most?
0: We need to take some action.
1: Cselekednünk kell.
0: Karen has already taught us a large part of this.
1: Karen már ennek nagy részét megtanította nekünk.
0: You start feeling condemned.
1: Hogyha elkezdesz kárhoztatást érezni.
0: You need to act immediately.
1: Azonnal cselekedned kell.
0: Don't wait.
1: Ne várj.
0: Don't give it a little bit of part in your mind.
1: Egy apró gondolatot se szentelj neki.
0: Deal with it.
1: Hanem számolj le vele.
0: First thing.
1: Első lépés.
0: We must repent from the times when we have spoken condemnation over other people.
1: Meg kell térnünk azokból az esetekből, amikor mi mondtunk kárhoztatást másokra.
0: Paul says this in Romans chapter 2.
1: Pál azt mondja a Róma 2-ben.
0: You have no excuse, O man.
1: Nincsen semmi mentséged, ó ember.
0: Every one of you who judges.
1: Senkinek, aki ítél.
0: For in passing judgment on someone else.
1: Mert amiben mást megítélsz,
0: you condemn yourself.
1: Önmagadat kárhoztatod.
0: So you need to repent.
1: Tehát meg kell térnetek.
0: If you've spoken any condemnation over your children,
1: hogyha már bármilyen kárhoztatást mondtál a gyerekeidre,
0: you need to repent.
1: Akkor meg kell térned.
0: You go to your children today,
1: még ma menj oda a gyerekeidhez,
0: or tomorrow at the latest,
1: vagy legkésőbb holnap,
0: and say, son, daughter,
1: és mondd azt, fiam, lányom,
0: I realize that I have spoken words of condemnation over your life.
1: Rájöttem, hogy kárhoztató szavakat mondtam rád.
0: And I renounce those words now in the name of
1: Jesus.
0: És
1: most Jézus nevében megtagadom ezeket a szavakat.
0: How do you repent?
1: Hogyan kell megtérni?
0: First, you have to confess that what you've done or said is wrong.
1: Először is meg kell vallanod, hogy amit tettél, vagy gondoltál, vagy mondtál, az rossz.
0: No excuses.
1: Nincsenek mentségek.
0: None of this. Well, my mother condemned me, so it's okay if I condemn somebody else.
1: Nincs olyan, hogy engem is kárhoztatott az anyukám, úgyhogy nem baj, ha én is kárhoztatok másokat.
0: Or, well, I'm really sorry that I've condemned someone.
1: Vagy én annyira sajnálom, hogy kárhoztattam valakit.
0: But my boss used to speak condemnation over me.
1: De a főnököm is mindig kárhoztatott engem.
0: That's not confession.
1: Ez nem bűnvallás.
0: That's an excuse.
1: Hanem ez mentségkeresés.
0: And they're two different things.
1: Ez két különböző dolog.
0: And then you have to renounce the action or what you said.
1: És aztán meg kell tagadnod azt a cselekedetet vagy azt a szót.
0: You reject it in the name of Jesus.
1: El kell utasítanod Jézus nevében.
0: And then there's a second thing.
1: Aztán van egy második dolog.
0: You need to forgive people who have spoken words of condemnation over you.
1: Meg kell bocsátanod azoknak, akik kárhoztató szavakat mondtak rád.
0: Karen has taught you a lot about forgiveness.
1: Karen nagyon sokat tanított a megbocsátásról.
0: It's really the heart of it.
1: Igazából ez a lényeg.
0: And I like this other verse.
1: És tetszik ez a másik vers.
0: In Ephesians 4:32.
1: Ez az Efézus 4:32-ben van.
0: Paul tells us to forgive one another as God in Christ has forgiven us.
1: Azt mondja Pál, hogy bocsássunk meg egymásnak úgy, ahogy Isten is Krisztus Jézusban megbocsátott nekünk.
0: Now that word is a slightly different word for forgive.
1: Itt a megbocsátásra egy kicsit más szó szerepel.
0: There's a twofold movement in forgiveness.
1: A megbocsátásnak két lépése van.
0: We release the pain to God.
1: Az egyik az, hogy átadjuk a fájdalmat Istennek.
0: That's what Karen was talking about.
1: Erről beszélt Karen.
0: And we give grace to one another.
1: És kegyelmet adunk egymásnak.
0: That's what that word means.
1: Ezt jelenti ez a szó.
0: It's a different word for forgive.
1: Ez a megbocsátásra egy másik szó.
0: Means literally to give grace to each other.
1: Azt jelenti szó szerint, hogy adjunk kegyelmet egymásnak.
0: So when you forgive, you're saying, God, I release this to you.
1: Tehát amikor megbocsátasz, akkor azt mondod, Istenem, én átadom ezt neked.
0: And I know the person who condemned me is a human being just like I am.
1: És én tudom, hogy ez az ember, aki engem kárhoztatott, ugyanúgy ember, mint én vagyok.
0: So I choose to give him grace.
1: Tehát úgy döntök, hogy kegyelmet adok neki.
0: I'll give them the benefit of the doubt.
1: Megadom neki a jogot a kételkedésre.
0: I'll choose not to believe that they really wanted to condemn me.
1: Úgy döntök, hogy azt hiszem róla, hogy nem akart ő engem igazán kárhoztatni.
0: So we repent.
1: Tehát megtérünk.
0: We forgive.
1: Megbocsátunk.
0: Releasing it to God.
1: Átadjuk a fájdalmat Istennek.
0: Giving grace to the other.
1: És kegyelmet adunk a másik embernek.
0: And then we choose to bless.
1: És utána úgy döntünk, hogy áldunk.
0: We speak a word of blessing.
1: Áldást mondunk.
0: Our words as Christians have prophetic power.
1: Nekünk keresztényeknek a szavainkban profetikus erő van.
0: If you're a Christian,
1: ha keresztény vagy,
0: a follower of Jesus,
1: Jézus követője,
0: in Christ Jesus,
1: Krisztus Jézusban vagy,
0: the words you speak have power because the Spirit of God lives inside of you.
1: Akkor a szavaidnak ereje van, mert Isten szelleme él benned.
0: And that's why, as Barry said, we have to give account for the idle words that we say.
1: És ezért szomorú ez a dolog, hogy el kell számolnunk minden hiába való szóról, amit kimondtunk.
0: And so we choose to bless.
1: Tehát úgy döntünk, hogy áldunk.
0: As Jesus said.
1: Ahogy Jézus mondta.
0: Bless those who curse you.
1: Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket.
0: Pray for those who abuse you.
1: Imádkozzatok a bántalmazóitokért.
0: This is Luke chapter 6, verse 28.
1: Ez a Lukács 6:28-ban van.
0: So we repent.
1: Tehát megtérünk,
0: we forgive,
1: megbocsátunk,
0: and we bless,
1: és áldunk.
0: And that disarms the power of condemnation in our lives.
1: És ez lefegyverzi a kárhoztatás erejét az életünkben.
0: It has no power over you any longer.
1: És annak többé nem lesz hatalma ereje fölöttetek.
0: Because there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Mert nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: And you can begin to do this tonight.
1: És ezt ma este elkezdhetitek.
0: In fact, we're going to pray for people.
1: Igazából imádkozni fogunk emberekkel.
0: Do a time of ministry.
1: Lesz egy ilyen szolgálati idő.
0: In a moment, I'm going to pray a general prayer.
1: Majd mindjárt elmondok általánosan egy imát.
0: And this general prayer will break condemnation off people.
1: És ez az ima le fogja törni a kárhoztatást emberekről.
0: Now I'm confident God's going to do this.
1: Én bízom abban, hogy Isten ezt meg tudja tenni.
0: Because He told me to do it.
1: Mert ő mondta nekem, hogy tegyem ezt.
0: Now I want to give just a quick word about ministry.
1: Na, egy röviden mondok valamit a szolgálatról.
0: Sometimes we expect to have physical experiences when we minister.
1: Néha, amikor egy imaszolgálat van, akkor arra számítunk, hogy fizikailag történik majd valami megnyilvánulás.
0: Nothing wrong with that.
1: Azzal nincs is semmi baj.
0: Sometimes people fall in the Holy Spirit.
1: Néha az emberek elesnek a Szent Szellem ereje alatt.
0: Sometimes people shake about a bit.
1: Néha egy kicsit reszketnek, remegnek.
0: You know, sometimes people might cry or laugh.
1: Néha nevetnek vagy sírnak.
0: And those are all okay.
1: És mindez teljesen rendben van.
0: And the reason is that we're encountering God's power here by the Holy Spirit.
1: És ennek az az oka, hogy Isten erejével találkozunk itt a Szent Szellem által.
0: If I would wet my fingers,
1: hogyha beledvesíteném az ujjamat,
0: and stick them into this plug,
1: és belenyúlnék a konnektorba,
0: I guarantee you I'd have a reaction.
1: Szavatolom nektek, hogy reagálnék rá valahogy.
0: You know, my hair might go frizzy.
1: Lehet, hogy égnek fog állni a hajam.
0: I might fall over as kind of like a dead person.
1: Lehet, hogy leesnék, mint egy halott.
0: I might give you an opportunity to raise the dead.
1: És akkor lehetőséget adnék nektek egy halott feltámasztására.
0: I go.
1: Meg így csinálnék.
0: Or.
1: Vagy.
0: I might go.
1: Vagy esetleg.
0: Huh. That was a little uncomfortable.
1: Ez egy kicsit kellemetlen volt.
0: Do not judge what God is doing.
1: Ne ítéljétek meg Isten cselekedetét.
0: By what does or does not happen to you.
1: Azáltal, ami történik vagy nem történik veletek.
0: Do not judge by your reaction.
1: Ne ítéljétek a reakciótok szerint.
0: Some of the most powerful times of prayer I've had for people.
1: Volt néhány olyan eset, amikor nagyon erőteljes volt az ima, amit az emberekért tudtam mondani.
0: Nothing happens.
1: És semmi nem történt velük.
0: At least physically.
1: Legalábbis fizikailag.
0: And people go away disappointed.
1: És csalódottan mentek haza.
0: Until the next day or a week later.
1: De másnap vagy egy héttel később.
0: And they say, wow, God really changed my life.
1: Azt mondják egyszer csak maguknak, hogy Isten megváltoztatta az életemet.
0: I had no idea.
1: Fogalmam sem volt erről.
0: Just simply choose to believe the Lord.
1: Egyszerűen döntsetek úgy, hogy hisztek az Úrnak.
0: And he will do what he's intending to do.
1: És akkor ő majd megteszi, amit szándékszik.
0: After I pray for the condemnation,
1: miután majd imádkozom a kárhoztatással kapcsolatban,
0: we will pray for people who to be able to persevere.
1: Imádkozunk majd emberekért, hogy tudjanak kitartani.
0: There are some of you here.
1: Vagytok itt néhányan.
0: Who are just about to quit.
1: Akik éppen a küszöbén vannak annak, hogy feladják, abbahagyják.
0: You were this close to giving up until you heard the message this afternoon.
1: Ennyire közel voltál az abbahagyáshoz, amielőtt hallottad a mai délutáni üzenetet.
0: And we especially want to pray for you.
1: És különösen őértük akarunk imádkozni.
0: Now there are some of you who really have a strong condemnation on your life.
1: Vannak néhányan, akiknek nagyon erős kárhoztatás van az életükön.
0: And we want to be able to lay hands on you and pray for you as well.
1: És szeretnénk értük is kézzelátétellel imádkozni.
0: And then finally we're going to pray just for a fresh anointing from the Lord.
1: És végül imádkozni fogunk azért, hogy az Úrtól egy friss kenet jöjjön.
0: For the Lord just to refresh us and give us kind of a wind at our backs.
1: Úgy érzem, hogy az Úr felfrissít minket, mint egy ilyen szél fújna a hátunk mögött.
0: Now the first couple of things I'm going to pray just for all of us together.
1: Tehát az első néhány dolog, amit szeretnék így mindannyiunkért imádkozni.
0: And then we'll see what the Lord wants to do.
1: És aztán majd meglátjuk, hogy az Úr mit akar tenni.
0: Father God, in the name of Jesus.
1: Atyánk Istenünk, Jézus nevében.
0: I speak with the authority that you have given me.
1: Azzal a hatalommal szólok, amit adtál nekem.
0: And I now break condemnation off every single person in this room.
1: És most letöröm a kárhoztatást minden egyes emberről ebben a teremben.
0: I break condemnation off every single member of their families.
1: Minden egyes családtagjukról is letöröm a kárhoztatást.
0: I break any condemnation spoken over this church.
1: Megtörök minden kárhoztatást, amit erre a gyülekezetre mondtak ki.
0: I break any condemnation over anybody in the church and leadership and any kind of function of ministry.
1: Letöröm a kárhoztatást mindenkiről, aki ennek a gyülekezetnek a tagja, vagy vezetője, vagy valamilyen szolgálatot végez.
0: I break the power of condemnation.
1: Megtöröm a kárhoztatás erejét.
0: I cancel every single curse that has been spoken.
1: És eltörlök minden egyes szót, amit kimondtak.
0: And I release every single person here.
1: És minden egyes itt lévőt felszabadítok.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: To walk out of this building.
1: Hogy úgy menjen ki ebből az épületből.
0: Condemnation free.
1: Hogy kárhoztatás már nincs rajta.
0: And I think pronounce this in Jesus' name and by his authority.
1: És ezt Jézus nevében és az ő tekintélye által mondom ki.
0: Our Father,
1: Atyánk,
0: I pray for every person who has struggled to persevere.
1: Imádkozom mindenkiért, aki küzdik a kitartással.
0: I pray that you would give them encouragement right now by your Holy Spirit.
1: Imádkozom, hogy a Szent Szellemed által most bátorítsd fel őket.
0: I break off every word that somebody has spoken.
1: Minden szót letörök róluk, amit valaki kimondott.
0: That said, I think I need to quit.
1: És aki emiatt azt mondja, hogy azt gondolom, abba kéne hagynom.
0: I can't keep going.
1: Nem tudok tovább menni.
0: I've got to stop.
1: Meg kell állnom.
0: I break these words of condemnation.
1: Megtöröm ezeket a kárhoztató szavakat.
0: And I declare the name of Jesus.
1: És Jézus nevében kijelentem.
0: That every single person here can finish the race set before them.
1: Hogy ebben a teremben minden egyes ember be tudja fejezni az előtte levő futást.
0: I pray for a fresh anointing on every single person here.
1: Imádkozom mindenki számára egy friss kenetért.
0: To run the race with energy and vitality.
1: Hogy elevenen és erővel tudják futni a pályájukat.
0: I pray for a release of joy.
1: Imádkozom az öröm kiáradásáért.
0: As they fix their eyes on Jesus.
1: Miközben ők Jézusra szegezik a tekintetüket.
0: And I release a spirit of perseverance and endurance.
1: És kibocsátom a tűrés és a kitartás szellemét.
0: And I especially speak to every person in pastoral leadership.
1: És különösen szólok mindenkihez, aki pásztori vezetői munkában van.
0: I break condemnation off your life.
1: Letöröm a kárhoztatást az életedről.
0: Every curse is now dead.
1: Minden átok halott.
0: And you can persevere.
1: És ki tudsz tartani.
0: And I speak fresh anointing into your life.
1: És friss kenetet szólok az életedben.
0: And we pray this in the name and authority of the Lord Jesus Christ.
1: És ezt az Úr Jézus Krisztus nevében és tekintélyével imádkozom.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now we want to be able to, and everybody that can pray, come up and we're going to lay hands on anybody that wants to receive prayer. There's three purposes.
1: Tehát mindenkiért szívesen imádkozunk kézrátétellel, aki ezt kéri. Ennek három célja lesz.
0: You're coming for condemnation.
1: Az egyik az, hogy kárhoztatási probléma miatt jössz előre.
0: Not to get it, but to get rid of it.
1: Nem azért, hogy kapjál kárhoztatást, hanem hogy megszabadulj tőle.
0: You're coming because you thought you were going to quit, but you want to persevere.
1: Azért jössz előre, mert úgy érezted, hogy feladod, de mégis ki akarsz tartani.
0: And you're coming because you need that fresh breeze of the Holy Spirit.
1: Vagy azért jössz, mert szükséged van a Szent Szellem friss leheletére.
0: Now he's given that to every single one of you.
1: Ő ezt már odaadta mindegyikteknek.
0: You don't just need to come for that.
1: Csak ezért nem kell jönni.
0: But there are some of you who know you need to come.
1: De vannak, akik tudják magukról, hogy nekik menniük, jönniük kell.
0: But let me ask practicalities. People come up here.
1: Gyakorlati szempontból.
0: Over there.
1: Ide jönnek az emberek, vagy oda oldalra, vagy hova jönnek.
0: Just wherever there's space.
1: Ahol hely van.
0: Okay. So we're going to pray and again our prayers as a leadership team will be short.
1: Tehát megint mondom, hogy mi vezetők röviden fogunk imádkozni.
0: You know, don't expect a lot.
1: Tehát ne várjatok sok imát.
0: It's not like I'm going to go and in the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: No, we'll lightly touch you.
1: Csak kicsit érünk hozzátok.
0: No pushing on the ground or anything.
1: Nem fogunk senkit a padlóra rakni, meg
0: know,
1: ilyesmi.
0: It takes all the fun out of it, doesn't matter.
1: Mert tudom, nagyon szórakoztató.
0: We'll pray a quick, simple prayer.
1: Tehát gyorsan és egyszerűen imádkozunk.
0: And the Lord will act.
1: És az Úr cselekedni fog.
0: Do you know, it's not the words you say.
1: Tudjátok, hogy nem a szavak, amiket kimondotok.
0: It's the faith you have.
1: Hanem a hit, ami bennetek van, az működik, cselekszik.
0: So believe what the Lord is doing.
1: Tehát higgyetek abban, amit az Úr tesz.
0: The Lord commanded me to come here to do this.
1: Az Úr azt parancsolta nekem, hogy ezért jöjjek ide, hogy ezt tegyem meg.
0: So I know the Lord is going to do everything with regard to condemnation and perseverance that you need.
1: Tudom, hogy az Úr mindent meg fog az életetekben tenni, amire szükségetek van kárhoztatás és kitartás témában.
0: Okay.
1: Rendben.
0: Let me pray once more.
1: Akkor még imádkozom egyet.
0: Father God, release your Holy Spirit.
1: Atyánk Istenünk, kiárasztjuk, kibocsátjuk a te Szent Szellemedet.
0: To do your ministry.
1: Hogy végezd a szolgálatodat.
0: For we pray it in Jesus' name.
1: És ezt Jézus nevében imádkozunk ezért.
0: Amen.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Amit felolvastunk a Mózes első könyvének a 11. fejezetéből, az a téma mozgatott most már 3-4 napja, és úgy voltam, hogy erről beszélek. Ez a nép egy, és egyféle a beszéde. Erről emlékeztek, hogy Bemerítő János, amikor elkezdte a szolgálatát, mi volt a klasszikus szolgálat? Nagyon egyszerű mondat, a lényege. Térjetek meg, vagyis változtassátok meg a gondolkozásmódotokat, mert karnyújtásnyira közel jött Istennek az uralma, Istennek a királysága hozzátok. Aztán, mikor János börtönbe vetették, akkor aznap kezdte el Jézus a nyilvános szolgálatát, és ugyanezekkel a szavakkal, ugyanezzel a mondattal kezdte el a szolgálatát, hogy térjetek meg, változtassátok meg a gondolkozásmódotokat, mert Isten királyi uralma, az ő királysága egészen közel jött karnyújtásnyira hozzátok. Én úgy hiszem, hogy most is újból és újból mindegyikünknek ez üzenet. Mindegyikünkhöz ez egy aktuális üzenet. Bár tudom, hogy megvolt legtöbbünk életébe az a nap, amikor az életünknek a kormány kerekét átadtuk Jézus Krisztusnak, és azt mondtuk, hogy mától kezdve te legyél, Uram, az én életemnek a vezérlője, vezérlő mestere, és vezess engem. De azt hiszem, hogy bármilyen gyülekezetbe, bármilyen városba, bármilyen népköz, bármilyen politikai, gazdasági, műveltségi, szocializáltsági réteghez tartozunk, akkor is üzenet az, hogy Isten uralmához, hogy be tudjon jönni az életünkbe ma, mert amivel megérintett 20 éve, 5 éve, 2 hónapja, vagy tegnap, attól ma nem leszel még sikeres. Attól még ma nem leszel áldott. Attól, hogy ma áldásba kerülj, és Istennek a jelenléte tudjon működni, mozogni az életünkbe, ma kell, hogy Isten uralma bejöjjön és megérintse az életünket. Tehát az azt jelenti, hogy a megtérés az a gondolkozásmódomnak a megújítását, változtatását jelenti, és ez bármilyen fura is, de ha belegondolsz, vannak az életünkbe olyan pontok, mindegyikünk életében, amikor visszaemlékezünk, hogy már keresztényként meg kellett bizonyos területeken változtatni a gondolkozásmódomat, akár szóhasználatba, akár látásmódba, fogalmazás szempontjából, gyülekezetről, kapcsolatokról, sok minden másról. De Isten azt akarja, hogy ne rekedjünk meg, ha volt egy döntés már az életünkbe, és voltak isteni érintések az életünkbe, akkor azt akarja, hogy ma is legyen olyan döntés bennem, amin keresztül ő tudja alakítani, formálni a gondolkozásmódomat, értékrendemet, hozzáállásomat, hogy tudjak változni, tudjak alakulni. Mert nagyon érdekes, hogy azt nem mondta se János, se Jézus, hogy változtassátok meg a gondolkozásmódotokat. Nem mondta, hogy miből mibe. Nem mondta, mert hallgatták ott, mit tudom én, prostituáltól kezdve, hallgatta ott pap, levita, hallgatta ott vámszedő, hallgatta ott római elnyomó katona, sok mindenki hallgatta. Nem mondta, hogy miből változz meg, nem mondta azt, hogy hagyd ott az elnyomó hadsereget, nem mondta azt, hogy ne légy képmutató vallásos a farizeusoknak ebbe a beszédébe, nem mondta azt, hogy most többet ne paráználkodj, vagy ne légy házasságtörő, hanem azt, hogy változtassuk meg a gondolkozásmódunkat, vagyis azt jelenti, hogy ha megtértem, befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, akkor is ugyanúgy él ez a mondat. Élő és aktuális. hogy ne engedjük el a fülünk mellett. Miért is? Azért, mert ha keresztény vagy, ha Jézus tanítványaként élsz, akkor más vagy, mint ez a világ. Más vagy. Nem ugyanaz vagy. Akárhány éve vagyok keresztény, újból és újból azt veszem észre, hogy a hétköznapok, a közeg, a körülöttem levő emberek egyszerűen hatni akarnak rám, és változtatni próbálnak. Én nem tudom, hogy ezt ti hogy élitek meg, de ez így működik. Az emberek, akikkel találkozunk, egyszerűen hatással vannak rád. Hatással vannak rám. Tudják vagy nem tudják, tudatos vagy nem tudatos, de változtatni akarnak. Hatni akarnak rád. És kinek engeded, kinek engedem meg, hogy változtasson. Kinek engeded meg, hogy formáljon, alakítson. A gondolkozásmódba, értékrendbe, kapcsolatokba és másba is. Amikor elengeded a gyerekedet az iskolába, beadod az óvodába, vagy elmegy már egyetemre, vagy már dolgozol, egyszerűen nagyon jól tudod, és tudjuk azt, hogy az emberek befolyással vannak az életünkre. Befolyással van a közeg a gyerekedre. Befolyással van, ezt nagyon könnyen belátja az ember, amikor kicsi a gyereke, odafigyel, hogy ki a tanárnő, tanító, stb. Óvoda. Erre mennyire odafigyelünk, de utána, hogy telnek az évek, évtizedek, odafigyelünk-e arra? Pedig ugyanolyan befolyásolás van, amikor munkába járunk. Ugyanolyan befolyásolás van, amikor más kapcsolatrendszer van. Van egy nyomás és van egy kényszer, hogy változz. Mivé akar formálni bennünket az a közeg, mivé akar formálni téged az a közeg, amibe élsz. És merem-e, fölvállalom-e azt, hogy más vagyok? Fölvállalod-e abba a közegbe, hogy más vagy? Az óvodában a kis iskolás gyereknek is egy nagy kihívás a szülők részéről, hogy megtanítani azt a gyereknek, hogy fölvállalja azt, hogy ha más. Itt most ne értsétek félre, itt most nem a genderféle, vagy máshogy gender másságról beszélek, hanem azt, hogy nem e világnak az értékrendje és gondolkozás módja szerint gondolkodok. Miért? Mert nem ebből a világból való vagyok. Bármilyen furcsa is, nem vagyok UFO lény, de mégsem ebből a világból való vagyok. Mert Jézus Krisztus eljött, megváltott, adott neked új szívet, új életet, és ahogy bemerítkeztél, egy életi Jézus Krisztus halálával, eltemetetésével, föltámadásával, új emberré lettél. Új teremtés vagy. Új teremtés vagy a Krisztusba. Bármilyen furcsa is. Amikor te a világban élsz, a közeg tudod mire hat? Arra hat, hogy te ugyanaz vagy, vagy ugyanolyan legyél, mint ők. Én pedig, mivel újjászült engem Jézus Krisztus, ahhoz ragaszkodok, amit ő újat elkezdett bennem. Vállalom, hogy más az én, most már az életem kezdete is, mert új élet kezdődött el bennem. Tudod azt, hogy mikor születtél, benne van az anyakönyvi kivonatodban, meg benne van ugye egy csomó hivatalos iratban, a személyidben, benne van a jogsidban, útleveledben. De mikor születtél újjá, azt is tudod. Amikor újjá születtél, amelyik napon víztől és szellemtől újjá születtél, egy olyan új kezdődött el az életedbe, ami teljesen, gyökeresen megváltoztatta az életed kezdetét. Az életed kezdetét, mert az örök, soha el nem múló életed akkor kezdődött igazából. És az a helyzet, hogy nem csak a múltad változott meg, a cselekedeteid meg ezek, amiket csináltunk, ha voltak gonoszok, voltak istentelen, voltak hamis, tisztátalan, vagy hazug dolgok az életünkben, ezek nem változtak meg. Mégis oly módon megváltozott a múltat, hogy ettől a gyökértől elvágott Isten. Jézus Krisztusban az ő kereszt áldozata által levágta azt a gyökeret. És a vére által eltörölte, és egy tiszta új lapot adott. Új életet kezdtél. De megváltozott a jelenem is. Megváltozott az új teremtésbe, majd más vagyok. A körülményeim lehet, hogy nem változtak, ugyanazok az emberek vesznek körül, de az a helyzet, hogy mégis más a jelenem. Miért? Mert már nem ebből a világból származott személy vagyok. Már egy örökké valóságból, a mennyből való vagyok. János evangélium 17. fejezet, 14-es versben Jézus főpapi imájaként mondják ezt a fejezetet. Ugye az elfogása és a keresztre feszítése előtti éjszaka hangzottak ezek a mondatok az imájába. Atyám, én a te szavaidat nekik, mármint a tanítványoknak adtam. A világ gyűlölte őket, mivel nem ebből a világból valók, ahogy én se e világból vagyok. Nem ide tartozol már. Mennyire van ott a szíved? Bármilyen furcsa, tudom, hogy van családod, van otthonod, ha egyedülálló vagy, akkor is van egy szellemi családod, de az a helyzet, hogy most már van egy másik családom, Istennek családja, ami sokkal nagyobb, mint gondolnád. Néhányat ismersz a testvéreid közül, de ez tudod, hogy hót kevés ahhoz képest, amennyi van. Mert mi már előttünk évszázadokon keresztül volt Isten családja. Azok a testvéreink, akik az Isten családjába akkor tartoztak, azok már ott vannak a mennybe, várnak, szurkolnak, drukkolnak. Isten családjához tartoznak ebbe az országba, még ebbe a városba is, más közösségekbe, más városokba, más nemzetekbe. Sőt, bármennyire furcsa is, ez az agyunkba nem annyira fér bele, de amíg vissza nem jön Jézus, hát holnap olyan emberek kerülnek be Isten családjába is, lesz a te testvéred, hugod, öcséd, bátyád, most már bátyád nem, de mondjuk hugod és öcséd hitben, akik esetleg eddig azt mondták, hogy nem vagy normális. Meg lenéztek, kicsúfoltak, megvetettek esetleg azért, mert hiszel. De már Jézus Krisztus, az Atya, a Szent Szellem őket is úgy látja, mert látja a holnapot. Az a helyzet, hogy más motivál téged, más, hogy most már van egy másik családom, Istennek családja, ami sokkal nagyobb, mint gondolnád. Néhányat ismersz a testvéreid közül, de ezt tudod, hogy hót kevés ahhoz képest, amennyi van. Mert mi már előttünk évszázadokon keresztül volt Isten családja. Azok a testvéreink, akik az Isten családjába akkor tartoztak, azok már ott vannak a mennybe, várnak, szurkolnak, drukkolnak. Isten családjához tartoznak ebbe az országba, még ebbe a városba is, más közösségekbe, más városokba, más nemzetekbe. Sőt, bármennyire furcsa is, ez az agyunkba nem annyira fér bele, de amíg vissza nem jön Jézus, hát holnap olyan emberek kerülnek be Isten családjába is, lesz a te testvéred, hugod, öcséd, bátyád, most már bátyád nem, de mondjuk hugod és öcséd hitben, akik esetleg eddig azt mondták, hogy nem vagy normális. Meg lenéztek, kicsúfoltak, megvetettek esetleg azért, mert hiszel. De már Jézus Krisztus, az Atya, a Szent Szellem őket is úgy látja, mert látja a holnapot. Az a helyzet, hogy más motivál, más

Világba, még ebbe a városba is, más közösségekbe, más városokba, más nemzetekbe. Sőt, bármennyire furcsa is, ez az agyunkba nem annyira fér bele, de amíg vissza nem jön Jézus, hát holnap olyan emberek kerülnek be Isten családjába is, lesz a te testvéred, hugod, öcséd, bátyád, most már bátyád nem, de mondjuk hugod és öcséd hitben, akik esetleg eddig azt mondták, hogy nem vagy normális. Meg lenéztek, kicsúfoltak, megvetettek esetleg azért, mert hiszel. De már Jézus Krisztus, az Atya, a Szent Szellem őket is úgy látja, mert látja a holnapot. Az a helyzet, hogy más motivál téged, más hajt ott belül, mások a célok, más értékrend van benned. És ezért az a helyzet, hogy a jövőd is más. Más a jövő. Lehet, hogy koporsóba raknak, lehet, hogy urnába porodat, nem tudom. Mindenképpen porrá leszünk, mármint ez a test. Ha csak nem, ebben a földi életben látjuk meg Jézus Krisztus visszajövetelőt, akkor egy szempillantás alatt ez a romlandó romolhatatlanná változik, ez a halandó halhatatlanná, ez a gyalázatos, dicsőséges testé. De hogyha nem, akkor mindegyikünknek a testét elrágják a kukacok. De ettől te nem vagy vége. Veled ezzel nincs véged. Hanem te szellemben és lélekben élsz. Ahogy befogadtad Jézus Krisztust, ahogy újjászülettél, új szívet adott neked, az azt jelenti, hogy be vagy kötve az élet csomójába. Föl van írva az élet könyvébe a neved. Örök életed van. Isten családjába, Krisztus testébe tartozol. És hogyha meg is látod a fizikai testedbe a halált, a nem a halál jön érted, hanem Isten angyalai fölvisznek a mennybe, Istennek a jelenlétébe. Szellemben és lélekben ott leszel, és amikor eljön a föltámadás, akkor pedig föltámadott testben fogod meglátni az Urat. Más a jövőnk. Egészen más, és az a helyzet, hogy az én erőm sokszor a végéhez ér, ahogy ott volt a tanítványok a viharba, végéhez ér a természetes erőnk, a természetes képesség, de akkor megragadjuk Istennek a kegyelmét, és ő ad erőt, hogy természetes emberi képességeiden fölül besegít, hogy győzelemre juss. Megadja az ő jelenlétével, az ő természet fölötti jeleit és csodáit adja. Apostolok cselekedete második fejezet, ugye ez a pünkösd, ami leírja a történetet. Utána a pünkösd után olvassuk, hogy Péter prédikációjára néhány ezren megtértek, bemerítkeztek, a Isten családjához tartoztak, üdvösségre jutottak, és a 46-os verset olvasom föl, hogy utána mi lett. Minden nap egy akarattal kitartottak a templomban, megtörték házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Egy akarattal. Egy akarattal. Ha mindegyik őtöket, akik online vagytok, akik itt vagytok, megkérdeztem volna tegnap délután, mit akarsz csinálni vasárnap délután? Milyen szándékot fogalmaztál volna meg? Mert én biztos, hogy az, hogy én ott akarok lenni a lehetőségek házával, testvéreimmel együtt Isten dicsérni. Hogyha nem tudtál eljönni, vagy nem tudsz eljönni, akkor pedig be akarok kapcsolódni, hogy online részt vegyek, és részese legyek a közösnek, Isten családjának. És nem csak úgy háttér zajként, miközben mosogatok, főzök, takarítok, és szedem a cseresznyét, és lekvárt főzök, és dunsztolom a dzsemes üvegeket, hanem úgy odafigyelve, vagy a szívemet beleadom. A figyelmemet odaadom és ráfókuszálok. Egy akarattal. Amen. Most nem kérdezem meg, hogy holnap után mit fogsz csinálni, de ez a kulcs, hogy egy akarattal. Számomra ez nem egy kérdés, nem egy
Talány!

0: vagy rejtvény lesz egy szakkör a gyerektáborba, a kincső és a dorcsi? A rejtvény, a misztérium, a titkok, vagy mi? Ez lesz, ez még titok, ez lesz a szakkörnek a neve. Ők fogják tartani, még titok, hogy még nekem is, hogy mi lesz ott. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ez egy kihívás, de az nekem nem kihívás és nem kérdés, és az nem titok, hogy jövő vasárnap is, ha addig nem jön vissza az Úr, hogy én mit fogok csinálni. Jövő vasárnap is el tudom mondani neked. Az apostolok cselekedete 4. fejezetben Pétert és Jánost emlékeztek, amikor megintették, jó, megdorgálták, megfenyítették, hogy többet aztán ne prédikáljanak Jézus Krisztusról. Hazamentek, örömmel dicsérték Isten, és kiáltottak az Úrhoz, mit? Uram, nyújts ki a te kezedet jelekre és csodákra. És azt olvassuk a 32-es versbe, Apcsel 4.32, a hívek sokaságának pedig szíve, lelke egy volt. Tehát egy szívvel, egy lélekkel. Ha megnézzük ugyanebbe a fejezetbe, a 24-es vers, ők pedig mikor hallották, ugye a többi testvérek, akik hallották Péternek, Jánosnak a bizonyságát, történetét, egy szívvel, lélekkel fölemelték szavukat az Istenhez. Mert a szívük és a lelkük egy volt. Egy volt. Egy szívvel, lélekkel. Hallottatok már erről tanítást, görög, homotümadon, most nem erről akarok ugye beszélni. De ez azt jelenti, ugye, ez a kifejezés, hogy egy szenvedélyes akarattal, szenvedélyes odaszánnal, szánása, egy közös célért, egyfajta fontossági sorrenddel, ugyanazzal a célnak a látásával, hogy együtt akarjuk azt a célt elérni. Ez jelenti azt, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Ugye Máté evangélium 18. fejezetében van az oldás és a kötésnek a hatalmáról szó, sokféle módon értik ezt, de ott van egy fél mondat, amit mond Jézus, amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, ha megoldotok a földben, a mennyben is oldva lesz. Mondom nektek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Minden dolog felől. Hát ez kihívás. Azt is, hogy most hogy kötöd meg a cipőfűződet? Mi között hozzá? Hogy fésülöd a hajadat? Jobbról balra, balról jobbra? Mi között hozzá? Van között? De hát én egy akarok veled lenni mindenben. Egy akarok veled lenni, nem? Te nem akarsz velem egy lenni mindenben? Mi között hozzá? Azt mondja Jézus, ha ahol ketten vagy hárman harmóniára jutnak az én nevemben, vagyis mindenben, közöttük vagyok, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyi atyám. Ha minden dolog felől egy akaraton lesznek. Mert miért nyissam ki a számot, amikor a többiek dicsérik az Urat? Elég az, nem? Elég azt nézni. Nem, azért nyitom ki a számot, mert én egy akarattal, egy szívvel, egy lélekkel együtt akarom a testvéreimmel dicsérni az Urat. Mert ha már hárman vagyunk ilyenek, tudni, hogy megadja Isten azt, amit kérünk. De hát miért nem depressziózgathatok egy kicsit? Miért nem sajnálgattathatom magamat egy kicsit? Azért, mert én egy akarattal akarok lenni Isten népével. Egy akarattal akarok lenni a fejjel. Láttad te Jézustól azt valaha, az evangéliumok bármelyike is írja, hogy nyalogatja a sebeit és sajnálgatja magát, és elmondja búját, baját Jánosnak, meg Péternek, de nem mondjátok el a többieknek, mert annyi gazvickó vesz körül, még áruló is van köztetek, és én vagyok a legszerencsétlenebb és a legsajnálatra méltóbb ember, és engem fognak meggyalázni, leköpni, agyonverni és megfeszíteni, de ezt azért csak megcsinálom, mert szeretlek titeket. Te Természetesen nem volt az olyan egyszerű, de nem sajnáltatta, és sose sajnálta magát. Amen. Miért nem lehet közösen kiöntenünk a panaszainkat, búbálatunkat? Miért nem depressziózgathatunk együtt? Azért, mert Isten azt mondta, hogy dicsérjük őt örvendezve. Mit mondott Isten? Azt mondta, hogy mindenkor örüljetek, bizony. És eljutottunk Bábel nagy tornyához. 1 Mózes 11-hez. Ez volt a bevezetés. 1 Mózes 11. Az első vers így hangzott. Emlékeztek, a Misi olvasta föl velünk együtt. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Mondjuk együtt. Egyféle nyelve és egyféle beszéde. Egyféle nyelve, egyféle beszéde. Így van. Mit jelent ez? Voltatok már úgy, hogy magyar emberrel, tehát nem úgy volt, hogy kiszakadt külföldi hazánkba 20-30 évig, és akkor visszajött, és akkor tudni magyar, még egy kicsi, hanem egyszerűen ott van veled, akár a egy családba vagy, vagy akár lehet, hogy férjed, feleséged, ugyanazokat a szavakat hallja, mint te is mást ért alatta. Sose volt ilyen? Nem, persze. Volt úgy azért már, hogy elbeszéltünk egymás mellett, nem? Még rokonok, családtársak, mi? Van úgy, hogy magyarul értünk, magyarul beszélünk, ugyanazokat a szavakat mondjuk, de egészen mást ért alatta. Pedig én nem azt gondoltam, és ő se azt gondolta, hogy én azt gondolom, hogy mást gondolok. Semmi rossz indulat, egyszerűen más értelem. És tehát, nincsen keresztbetevés, meg nem rakta ki keresztbe a lábát, nincsen rossz indulat, egyszerűen csak más értelem van. Pedig ugyanazok a szavak, ugyanaz a nyelv. A 6. verset olvasom, 1 Mózes 11:6. És mondta az Úr, ez a nép egy, és az egésznek egy a nyelve. Munkájának ez csak a kezdete, bizony semmi se gátolja meg, hogy véghez ne vigyenek bármit, amit kigondoltak magukban. Ez egy olyan nép volt, aki vette a bátorságot, és azt mondta Istennel szembe, hogy nem csináljuk meg, amit te mondasz. Mert Isten azt mondja, hogy szélegyetek szét, töltsétek be a földet, szaporodjatok, sokasodjatok, és uraljátok az egész földet. A föld minden térségét. Ez volt Istennek a parancsa, útmutatása. Erre Nimród azt mondta az embereivel, nem, ne menjetek, aki ennek engedelmeskedik, megöljük. Vagy rabszolgává tesszük. Építsünk itt egy olyan nagy magas várost, egy nagy magas tornyot, ami egészen a eget éri, ha még egyszer megpróbálja Isten ezt az özönvizes sztorit, nem fog tudni elönteni, mert mi azon fölül leszünk. És nagyon érdekes, ezt Isten mondja, tehát ezt nem ember mondja, ezt nem Mózes mondja, hanem azt mondja az Úr, 6. vers. Ez a nép egy, egésznek egy a nyelve, munkájának ez csak a kezdete, bizony, semmi se gátolja meg, hogy véghez ne vigyenek bármit is, amit kigondolnak magukba. Jó volt, amit kigondoltak? Nem. Istennek kedves volt, amit kigondoltak? Nem. Engedelmesség volt Istennek? Nem. Lázadás volt Istennel szembe? Igen. Mégis, mivel egy volt a nyelvük, egy volt az akaratuk, egy szívvel odaszánták magukat, mit mond Isten? Semmi se gátolja meg, nyilván rajta kívül, hogy véghez ne vigyenek bármit, amit kigondolnak. Bármit. Döbbenet. El tudjátok ezt képzelni? Itt van egy gyülekezet, egy szellemi család. Mi tud képessé tenni téged, Dávid sátor a gyülekezet? Mi tud téged képessé tenni arra, más helyi gyülekezet, hogy véghez vigyél bármit, amit Isten mond, ami Isten terve, ami Isten akarata. Egy szív és egy akarat. Egy szívvel, egy lélekkel. Ha egy a nyelved és egy a beszéded, Isten népe, akkor mindazt, amit Isten kigondolt, mindazt, amit Isten eltervezett, mindazt, amit Isten akarata az életedre, meg tudod csinálni. És mit jelent az, hogy egy szív, egy nyelv, egy akarat, egy beszéd? Ugyanazt érti mindenki az alatt, amit mondunk. Így van. Aki ugyanazt hallja, vagy ugyanazt érti a beszédet halló, mint a beszélő. Ugyanúgy mondja tovább is. Mert ugyanazt érti. Erre van egy másik nagyon jó görög szó, amit néha egy kicsit a hétköznapi szóhasználatban kicsit mást értünk alatta, az a homologeo, azaz megvallás. Ez magyarban ugyanazt jelenti, így fordítjuk le, de szó szerint azt jelenti, hogy ugyanazt mondani. A megvallás az ugyanazt mondani. Ugyanazt mondani. Van úgy, hogy ugyanazt mondunk, de mást asszociálunk hozzá. Van úgy, hogy ugyanazt mondjuk, és ugyanazt értjük, ugyanazt gondoljuk. Azt jelenti a megvallás, a homologeo, hogy ugyanazt értem alatta, mint Isten mondott. Nem teszek hozzá, és nem veszek el belőle. Voltatok már csapatépítő tréningeken, akár gyerektáborban is az első nap este, akkor szoktunk ilyen csapatépítő, ismerkedő foglalkozásokat tartani. Például sorba áll egy csomó ember, mondjuk 10-en, és az elsőnek a fülébe suksz egy történetet. Mondjuk van benne a történetben 10 mondat és 10 momentum. És utána a következőnek ő fülébe súgja, ahogy ő megértette, elmondja, stb. És utána a 10. elmondja hangosan, hogy mi jutott el hozzá. És általában a 10 momentumból legalább 5 biztos változik, vagy máshogy jön. Ezt most csak így mondom. Az a helyzet, hogy az a nép azért kezdte, és azért tudta majdnem fölépíteni Bábel tornyát. Miért? Mert egy volt a nyelve, és a beszéde is egy volt. Miért zavarta az Úr össze ott a beszédüket? 11-es fejezet, 7-es, 8-as verset szintén olvastuk. No, gyerünk, zavarjuk össze a nyelvüket, mondta Isten. Nehogy megértsék egymás beszédét. Elszélesztette őket onnan az Úr az egész földszínére, és megszűntek építeni a várost. Tehát összezavarta Isten az emberek nyelvét, hogy ne értsék egymást, elszélettek, és többé nem építették a várost. Ez a 4. Összezavarta a nyelvüket, nem értették egymást, elszélettek, és nem építették tovább a várost. Megszűntek a városépítésbe. És szellemi dolgokról van szó, mert tanulságunkra írattattak meg. Ez nem egy történetnek a leírása pusztán, Korintusiakhoz írt levél alapján, hanem ennek van mára vonatkozó szellemi üzenete számunkra. Mert mi is szellemi várost építünk. A Siont, a mennyei Jeruzsálemet, Jézus Krisztus mennyasszonyát építjük. Krisztus testét, Isten népét, a szellemi családját, az eklésiát építjük. Ezért vagyunk itt. És azt mondja az Úr, hogy ahogy a mi nyelvünk, a mi beszédünk egy, úgy mindazt, amit kigondolunk a szívünkből, nem az elméből, nem a logikából, hanem az Isten szelleme által, víztől és szellemtől, az újjászületés által, új szívünkbe, új szellemünkbe bele, kijelentett látás szerint azt véghez tudjuk és véghez fogjuk vinni. Ehhez két alapvető dolog szükséges, hogy a szíveinkben legyen az a dolog, amit mindegyikünk szívébe benne legyen az, amit el akarunk érni. A második, hogy a beszédünk és a szánk ugyanaz legyen, és ugyanarra beszéljünk. Amikor ez a két dolog megvan, akkor Isten ránk néz, és azt mondja, hogy Az ördög bármit próbál, bármilyen vihart kavar, azt mondja, hogy ezek meg fogják csinálni. Jó, ha odafigyeltek, angyalok, besegítetek, hadd legyen egy jó prototípus, hadd legyen egy jó minta mások számára is. Amen. Vagyis amikor a szívünkből beszélünk, és ugyanazt mondjuk ki a gyülekezet növekedéséről, a gyülekezetben egymás közti kapcsolatokról, a házasságokról, a vezetőkről, a szolgálókról, a dicsőítésről, Isten beszédéről, a Bibliáról, isteni igazságokról, akkor Isten meg tudja, véghez tudja vinni, ami a Isten célként, kijelentésként, ígéretként elénk adott, mint szellemi család elé. Amen. Amikor ugyanaz a beszédünk, ugyanaz a szavunk, akkor véghez tudjuk vinni. Amikor a szívünk, a lelkünk egy, Isten fogja kinyújtani az ő kezét, ahogy az Abcsel 4-ben imádkoztak, Abcsel 2-ben is imádkoztak Isten népe, hogy nyújts ki, Uram, a te karodat jelekre és csodákra. És mivel egy szívvel, egy akarattal kiáltottak Istenhez, Isten megcsinálta. És ugyanez történik ma is. Ehhez mi kell? Hogy ugyanaz legyen a szívedben, mint az én szívemben. Ugyanaz legyen a szívekbe, Istennek az ígéretei. Ugyanaz legyen a szánkba, Istennek a beszéde, Istennek az ígérete. Bármilyen fura is, ha beszélek, neked is beszélni kell. Ja. Ha hallgatok, neked is kell hallgatni. Lehet, hogy nem egyszerre mondják itt az első sorban, de az azt jelenti, hogy homologeó, ugyanazt mondani. De hát én nem érzem. Ja, ezt Isten nem mondta, hogy ugyanazt érezzék, hanem a szívükben ugyanaz volt, és ugyanazt mondták. Nem attól lettek mindenre képessé, hogy ugyanazt érezték, hanem a szívükben ugyanaz volt, ugyanaz a cél, és ugyanazt mondták. Egy szívvel és egy lélekkel, egy akarattal. De hát, mi csináljon? Majd akkor, ha engem idít Isten. Miért menjek el? Majd, ha engem meglátogat Gabriel, és azt mondja. Úgyhogy Sebestyén Gabriel, menj el. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy el tudjuk érni Istennek a tervét, Istennek a céljait, ami Isten tervébe van, szükségünk van erre. Szükségünk van a te egy szív és egy akarat hozzáállásodra is. Mindegyik önkére. Nézz körbe, és csak gondold el, hogy 3-4 évvel ezelőttihez mibe haladtunk előre. Emberek, közösségek, családok, egyének, kapcsolatok, vagy akár a maga a gyülekezet. De az a helyzet, hogy nem csak azért, mert vannak még üres székek, hogyha ott látjátok, hátul ott vannak azok az üres székek, és fölstócolva, most ugye ritkásabban vannak rakva a sorok, meg most ilyen időszak van, de Istennek az a terve nem azért, hogy a porlepjeve meg a legyeket kelljen elhajtani a székekről ott, ami föl van stócolva, hanem hogy emberek legyenek rajtuk. Amen. Embereket akar még elérni, a szeretetével és jóságával megváltoztatni, és megtérésre indítani. De ehhez szükséges, hogy te egy fix ember legyél. Ehhez szükséges, hogy lehessen rád számítani. Ehhez szükséges, hogy lehessen rád építeni. Szükséges, hogyha egy oszlop van, akkor arra tudok én egy keresztrudat rakni. Ha az oszlop állandóan mozog, összedől az egész. Akkor tudok keresztrudat rárakni arra az oszlopra, ha az oszlop ott marad. Mert le van betonozva, le van cövekelve, le van verve, le van szögelve. Nem mozdul ki. akire lehet számítani, arra lehet számítani, akinek a szájából ugyanaz jön ki. Akinek a szívébe ugyanaz van benne, amit Isten beleadott látásként a gyülekezet látásába. Ahogy ugyanaz a szívünk, ugyanaz a szánk, egyszerűen az ördög semmitől se tud visszatartani. Semmit se tud megakadályozni. Nem tudja meghiúsítani Istennek a terveit, Istennek a céljait. De benne élünk mindegyikünk a világba. Hányszor voltál, hogy elengedted a gyerekedet iskolába? Vajon meggondoltad-e, amikor elsőbe küldted, hogy ki lesz a tanítónője? Végig gondoltad-e, amikor harmadikba, negyedikbe hazajött, és valami történt, hogy mi érte ott, és milyen befolyás érte őt? Nem úgy volt, hogy felelősséggel éltél ezzel kapcsolatban? Ez a felelősség nem múlt el, hogy fölnőttek a gyerekek. Az, hogy mi lehet, hogy már kirepültek. De a felelősségem akkor is ott van, mind a magam életével kapcsolatban, mind a tiéddel. És neked is ott van. Amikor kimegyünk a világba, ott vagyunk a munkatársainkkal, szomszédokkal, test szerinti rokonainkkal. Milyen befolyásnak engedek, hogy változtasson. Hagyom-e, hogy az öntő formájába belepréseljen? Vagy pedig azt mondod, hogy nekem más a múltam, más a jelenem, más a jövőm, ettől nem vagyok külön, mint te. De mégis más a jövő, mert újjá tett engem Isten. És én szeretném, hogy ezt az újat megismerhesd. Szeretném, hogy ez az új Krisztusi, ez az új szív, ez az új élet benned is elkezdjen dolgozni. És meglásd, hogy nem kell olyan kilátástalanul, depresszióval, reménytelenül és csüggetten élni. Mert van reménységem. És ez nem fog megszégyeníteni. Ez nem déli báb, amit kergetek életem végeig és sose érem el. Hanem ez egy olyan reménység, ami nem szégyenít meg. Ez olyan reménység, ami a lelkemet beköti Isten jelenlétébe. Oda horgonyozza a gondolataimat, az érzéseimet, a vágyaimat, a motivumaimat. Amen. Tudod, az ördög elleste azért Istentől a módszert. Látta, hogy Isten hogyan tudta megakadályozni, hogy az ő által a befolyásolt emberek elérjék a céljukat. És most másol. Mi az ördögi másolat? Hogy az Isten által befolyásolt embereket akarja az ördög meghiúsítani, hogy az isteni célt elérjék. Mi által? Hogy az egy szívet, az egy lelket akarja kihúzni a lábuk alól. Mi által? Hogy összezavarja a nyelvüket. Hogy összezavarja a beszédüket, hogy ne értsék egymást. Hogy szétszéledjenek. Mindenki menjen a maga feje után. Hát engem így vezet, engem úgy vezet. Én most nem érzem, én most úgy gondolom. De ha így van, akkor eléri az ördög a negyediket is, hogy nem építjük a várost. És távol legyen ez. Amen. Az ördög alapvető célja, hogy Isten munkája ne menjen előre, az emberen keresztül. Mást nem tud befolyásolni, csak az ember tudja befolyásolni. És ott van a te döntésed, és erre hívlak téged. Uram, én leteszem az életemet, melletted döntök. A céljaid és a terveid megvalósulása mellett döntök. Amellett döntök, hogy a te népeddel, Isten népével, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal odaszánom magam, hogy mindaz, ami a te terved és akaratod meg tud valósítani. Én erre hívlak el. Mi Isten akarata, és mi a mennynek az akarata? Igen, hogy minden ember megismerje Istent, az igazságot, és az igazság ismeretére eljutva egyszerűen építsük Isten népét, a mennyei várost, építsük a szellemi várost, mennyei Jeruzsálemet, Tudsz-e arra igent mondani, hogy igen, akarok ebben részt venni? Mondd el velem együtt akkor, mennyei atyám, igen, Úr Jézus Krisztus, igen, mondok, kedves Szent Szellem, akarok az itt jelenlevő testvéreimmel is, egy szívvel és egy lélekkel, egy akarattal a te terveidet és céljaidat véghez vinni. Ámen. Mit akar most Isten szerintetek ebbe a városba? Mit akar Isten most ebbe az országba? Én úgy gondolom, hogy azt akarja, hogy egy legyen a nyelvünk. Egy legyen a beszédünk. Isten népe. Tudjátok, még természetes szinten is. Politikai szinten is. Oly sok mindent el tud érni egy ország, hogyha nem egymást marják politikailag az emberek. Én most nem politizálás véget mondom, de az, ti is van gyakorlatotok és van tapasztalatotok benne, hogy mit képes az ördög még a politikán keresztül is, még egy-egy családon belül is elérni. De ehhez szükséges nyilván a gondolkozásmód változásom. De hát mivel változzak? Mihez alakuljak? Mi a jó? Mi pont az? Hát igen. Az a helyzet, hogy bármilyen furcsa is, Isten ezért ad vezetőket. Még egy családban is ezért van vezetés. Nyilván gond van, hogyha a család fője nem fő. Akkor is kell családfő. És lehet, hogy nem hímnemű, mert nem veszi kormánykereket a kezébe. Akkor is kell, aki vezesse. Nem megy úgy el az autó, hogy senki nem ül a volánnál. Valakinek tekerni kell. Valakinek nyomni kell a gáz. Valakinek nyomni kell a féket. Ha nem csinálja a hímnemű, akkor csinálni kell a nőneműnek. Már bocsánat a... Ne, számomra ez nem degradáló. Ezt direkt azért fogalmaztam így, hogy ne legyen olyan... Tehát én ezt nem pejoratív megkülönböztetésképpen mondom. Ez ugyanúgy, hogy vezetés. Szükség van minden egyes közösségben. Nézd meg azt a munkahelyet, ahol nincs vezetés. Tragédia. Nem lehet előbbre jutni. Ez hasonlóképpen gyülekezet. Gyülekezetben is szükség van vezetése. Tökéletes az az ember? Nem minden gyülekezetben. Nem tökéletes. Én se vagyok az. Szükség van egy országban is a vezetése. Tökéletes az az ország vezető? Nem gondolnám. De értsük meg, ha nincs vezetés, szétszéled a nép. Szerte megy, nem tud az építés előbbre jutni. Istennek az építés, az épülés a célja. Amen. Ezért ad Isten vezetést. Nem azért, mert tökéletes embereket talált néhányot, és akkor hadd vezesse az a néhány tökéletes ember. Nem ezért van vezetés, hanem azért, hogy véghez menjenek célok, meglegyenek olyan tervek, olyan feladatok, amelyek előbbre viszik még az ember, most természetes szinten is, emberek életét. Amen. Izajás 40:8-9 vers. Így szól az Úr, jókedvem idején én meghallgattalak. Szabadulás napján segítettelek, megtartalak, és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet. Kihozd azt az elpusztult örökségeket. Így szólj a foglyoknak, gyertek ki. És szólj azoknak, akik a sötétben ülnek, gyertek elő. Az utakon legelnek, minden halmokon legelőjük lesz. Én bennem az van, hogy ennek van most aktuális üzenete nekünk itt. Amen. El tudod-e ezt hinni, hogy ez a kijelentés most, hogy szólj a fognoknak, szólj a tömlözben levőknek, szólj a sötétségben levőknek, hogy gyertek ki, neked is szól. Két oldalról is szólhat. Hogy szólunk, hogy ezt most teted meg, és gyere ki. És oly módon is szólhat, hogy te szólsz szellemben, embereknek, akik lehet, hogy nincsenek is, nem hallják, de szellemben szólok, gyertek ki. A tömlöcökből, a fogságból, a sötétségből. Amen. Izaiás 40. Nem baj, akkor írd be, jó kedvem idején, ezt a két szót éssel. Nagy E, nagy S, space-szel. És akkor megvan. Jó kedvem, space, nagy E, nagy S, space. 49, 8-as, 9-es vers. Akkor ezt elértem. 49. Izaiás 49, 8-as, 9-es vers. Így szólj a foglyoknak, gyertek ki. És azoknak, akik a sötétbe ülnek, lépjetek elő. Tehát, hogyha most elhiszed, akkor ha homologeóról beszélek, hogy ugyanazt mondjuk, akkor odafordulunk egymáshoz, és kimondjuk kettesével, amit most mondok. Mondjuk ki akkor mindannyian, és ne maradjon ki senki. Nézz a szemébe, és mondd neki. Menjél, atyám. Köszönöm az én testvéremet. És azt mondom neked, testvérem. Te a mennyei atya szeretett gyermeke vagy. Ő szeret téged. Én is szeretlek téged. Ezek után sose hidd el, amit az ördög időnként el akar hitetni veled, hogy téged senki se szeret. Tudd meg, testvérem, hogy téged szeret az Atya, szeret téged a Fiú Jézus Krisztus, szeret téged a Szent Szellem, és szeretlek én is. Kell még több? És most Isten szelleme által, tovább, szabad akaratból, a többiekkel együtt, egy szívvel és egy akarattal mondjuk, gyere ki minden béklyódból, gyere ki minden bilincsedből, gyere ki minden fogságodból, légy szabad, légy a Krisztusban szabad, és most csukd be a szemed. És lásd magad előtt azokat, akik nincsenek itt. És szólj nekik, az Úr Jézus nevében szólok hozzád. Az én testvéreim egy szívvel és egy akarattal. Gyere ki minden béklyódból. Gyere ki az önsajnálatból. Gyere ki a csüggedésből, a reménytelenségből, a félelem csapdáiból. Gyere ki a bilincsekből, a sötétségből. A fogságból, és légy most szabad, a Jézus nevében. És ahogy megvan írva, hirtelen megszabadul a fogoly. És Jézus vére által szabadságot hirdetek. A bárány vére rajtad van. És ez szabaddá tett. A Jézus nevében, ámen. És mondd ki, Uram, elhiszem, hogy meghallgattál. És megtörténtek ezek a dolgok. Ámen. A klasszikus Narnia első rész, szekrény. Lucy a legkisebb. Bemegy az ajtón, ruhás szekrénybe, és megnyílik valami egészen más. A többieknek nem megy. Emlékszel, amikor meg akarja mutatni neki, mindenki cikizi, stb. Stb. Többiek bemennek, és mit találnak? Csak kabátokat, meg a szekrény hátulját. Igen. Ugyanaz a szekrény, fizikailag minden ugyanaz, ugyanazok a körülmények, az egyik átmegy, másba lép bele, a másik nem megy át, ugyanabba marad benne. Ugye, Lucy átmegy, és lát valamit, amit a többiek nem. Miért? Megnyílt neki egy ajtó. Emlékeztek a gyülekezetnek a harmadik kijelentés alap pillére melyik Biblia vers? Izaiás 62, 10-11-12-es vers. Olvasom a tízest. Izaiás 62, 10. Menjetek át a kapukon, és készítsétek az Úrnak az útját. Hányátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ugye a Zsoltár is mondja egyébként, hogy nyissátok meg az igazságnak a kapuit. Vagy a 118-es Zsoltár mondja, hogy ez az Úrnak kapuja, az igazak mennek át rajta. Mit jelent az? Hogy tökéletesnek kell lenned, hogy átlépj a kapun? Tökéletesnek kell lenned, hogy megnyíljon számodra egy olyan ajtó, ami a szellemi dolgokba beleenged? Nem, hanem megigazultságról van szó. A bűnbocsánat Jézus Krisztus vére által van. Így van? Ő az, aki megbocsátott. Eltörölte a vére által minden bűnt és minden vétket, hamisságot. De a megigazulás is az ő vére által van, és az ő föltámadása által. Róma 5.1. Megigazulva hitáltal, békességem van Istennel. Mondd ki, megigazultam hitáltal. Ámen. Tehát az azt jelenti, hogy az Úrnak a kapuja, a megigazultak tudnak átlépni rajta. Menjetek be a kapukon. Ha állandóan hibáztatás van, nem csak bűnérzés, hibáztatás is van, akkor se tudok megigazultsággal átlépni. A bűntudattal se tudsz átlépni, hanem megigazult állapotba kell lennem hitáltal, hogy be tudjak lépni egy kapun, és ugyanoda érjek, mint te. Nem máshova. És hogyan nyílnak meg ezek a kapuk szellemben? Két fejezettel korábban, Izaiás 60:18-ban mi van leírva? Hogy? Szabadulást hívott kőfalaidnak, és a dicsőítést a kapuidnak. Az új énekek, ugye tehillákat. Tehát az azt jelenti, hogy amikor új énekeket éneklünk, akkor valami fontosabb van, mint amit én egyedileg csinálok. Az azért fontosabb, mert ott kapunyitás van szellemben. És azért figyelek oda, mert ott nem csak egy emberről van szó, aki énekel, vagy valamit produkál, hanem ő kaput feszeget szellemben. És azért teszem oda bele magam, ha kell, akkor erőfeszítést teszek, hogy gyorsan leírom, hogy mások is lássák, hogy be tudjanak kapcsolódni. Miért? Nem azért, hogy most föltétlenül most egy új éneket énekeljünk mindannyian, pedig az is jó, hogy egy szívvel, egy akarattal, hanem azért, hogy ahogy beleteszed a szíved a kapu megnyitására, megnyílik egy olyan szellemi ajtó, amin többen át tudunk lépni. És valami újat tudsz megtapasztalni Istennek az érintéséből, kijelentéséből, szeretetéből, jóságából. Tágul a szívem. Tágul a lelkem, a pszichém. A gondolataim, az érzéseim. Tulajdonképpen ezek azok a apró lépések, amik a megszentelődés útja. A krisztusivá válás útja. Mert ezek azok a ajtó megnyilások, amikor szintén Pál apostol mondja, hogy rá bepillantást kapok, és elkezdek változni, őrá nézve dicsőségről dicsőségre. És változok az ő képmására. Ha túl primitívnek tartom, hát nem is rímel, meg különben is itt jambusos kellene Vagy szinkópa, stb. Ráadásul hamis. Pláne. És fél hanggal. A legrosszabb. Mert hogy nagyon mellé talál, akkor abból még harmónia is kijöhet. De csak kicsit. Az a helyzet, hogy Isten a szíveket nézi. Érted? Amikor bekapcsolódsz a szíveddel, valamit megragadsz, ami most történik szellemben. Most megy egy vonat, amire föllépsz. Most nyílik egy ajtó, amin most belépsz. És amikor ezt megtesszük egy szívvel, ezt tudod, hogy mindegyikünk részéről erőfeszítést igényel? Igen. Ez az erőfeszítés nem megy, csak alázattal. Csak úgy megy. Ha nem nyitom meg a számot, akkor nem csak, hogy nem lépek át egy kapun, de nem is jutok oda. Hogy együtt tudjon haladni egy nép, muszáj ebbe beletennem a szívem, a lelkem. Tehát egyrészt ugyanaz a szó, ugyanaz a beszéd legyen a számban, mint a tiédben. Másrészt ugye a szívemben is megragadom ugyanazt a tartalmat, amit Isten szelleme ad azokon a szavakon keresztül. És hálát fakaszt föl. Nem biztos, hogy ugyanazért adsz hálát, mint én. De a szellem az ugyanaz. A forrás az ugyanaz. Ugyan annak a személynek vagyunk hálásak. Amen. Tudjátok, mértan, geometria, A pontból B pontba hogyan lehet eljutni, legegyszerűbben. Egyenesen a két pontot összekötöd. Hát természetesen, hogy mondják ezt, milyen geometriában igaz ez? Az arisztotelész, vagy euklidészi? Tehát abba igaz, tehát a legrövidebb út az egyenes. Meghúzom a két pont között a vonalat, aztán elindulok. Van ebbe valami nagyon primitív, de mégis tartalmas igazság. Ha közelebb akarok kerülni a célhoz, a B ponthoz, mi történik az A és köztem? Egyre nagyobb lesz a múltam és köztem a távolság. Nem tudsz eljutni B-be, ha ragaszkodsz az A-hoz. Akkor tudsz eljutni a célodba, az elhívásodba, ha hajlandó vagy az A-tól eltávolodni. Akkor tudsz közelebb kerülni a B-hez, ha az A-tól távolodsz. Amen. Egyszerű, de primitív. De igaz, így van. Vagyis ha el akarunk érni valamit, változnom kell. Ha el akarok isteni ígéreteket érni, ha el akarunk közösen, ha el akartok, mint házasok, ha el akartok, mint család, ha el akarunk, mint gyülekezet, közösen érni valamit, akkor szeretnék valamit mondani, valamitől távolodni kell. Valamit együtt ott kell hagynunk. Valamitől együtt kell távolodnunk. És ezt is meg kell fogalmaznod, hogy mi az. A régi természet, a régi hozzáállások, a régi mentalitás, a régi gondolkozásmód, a régi értékrend, a régi időbeosztás, a szokások, régi félelmek. Igen, igen. Mi a cél? Úgy globálisan. Hogyha végig gondolod a Bibliában, mi az, amit én láttam, hogy a legvége, de a leglegvége, amit mi tudunk kijelentett igazságként, mi az? Isten lesz minden mindenben. Így van. Ennél tovább nem kaptunk kijelentést. Amikor Isten lesz minden. Tehát... majd elérjük, akkor majd tudni fogjuk. Így van. Tehát ez a vége, és ahhoz, hogy ehhez a célhoz valahogy közelebb kerüljünk egyénenként, és közelebb kerüljünk együtt, távolodnunk kell valamitől. Ott kell hagynom. Ha egységben akarok dolgozni veled, már pedig muszáj, mert nem tudom ezt elérni, csak a testben, egy tagként, az egészben, egy kicsi részként. Ezért muszáj hozzád igazodnom, és így tudjuk az egy szív és az egy lelket még személyes önző érdekként is látni, mert így tudod az elhívásodat, a boldog jövődet idézőjelbe, így jobban hangzik talán, elérni. Csak így. Nincs más. És akarsz-e a mostani helyzetből egy Isten terve szerinti pontra eljutni? Ha igen, akkor az a helyzet, hogy dönteni kell. Szellemben el kell távolodnom ettől a koordináta pontról, el kell távolodnom, hogy odajussak a célomhoz közelebb. Minél közelebb akarok kerülni a célomhoz, annál inkább el kell távolodnom szellemben a mostantól. Jézus Krisztusba, az ő testébe belemerítkeztünk. Ez már az új. Így van? Tehát ez fix. Tehát ami közös, az az, hogy van ennek a testnek egy feje, és a test fele kell, illetve a test feje fele kell közelednem. Minél szorosabb a test feje fele a kapcsolatom, vele való kapcsolatom, és minél jobban akarom az ő látását, az ő célját, az ő akaratát megismerni, megcsinálni, annál inkább harmóniába leszek veled. Ha adott már kijelentést a fej a közösségre, akkor ahhoz a közösségnek adott látáshoz szorosan próbálom oda passzítani magamat, és a nyáj részeként pontosan arra megyek, amerre a fej vezet. Pontosan arra megyek, Efezus 6.12-t ismeritek, hogy nem test és vér ellen van tusakodások, meg nem testvér ellen, hanem fejedelemségek ellen, a gonoszság szellemei ellen. Ez egy ilyen rendes szellemi harcos mondat. És amikor szellemi harcról van szó, akkor nem emberek ellen küzdesz. Nem emberek ellen küzdünk. Nem emberek ellen kell neked megvívni a harcodat. Amit legelején is mondtam, hogy elengeded az iskolába, óvodába a gyerekedet, akkor tudod, hogy befolyással vannak emberek rá. Egy közeg. És Isten azt akarja, hogy ne csak egy elszenvedő alanyok legyünk, hanem legyünk olyan Isten népe, akik változtassuk a légkört. Változtassuk a közeget. Ahogy engeded a gyerekedet ide, oda, amoda, kiküldöd, vagy te magad kimész egy év múlva, öt év múlva, már sokkal több krisztusi befolyás érje. Egy év múlva, öt év múlva sokkal kevesebb antikrisztusi, gonosz befolyás érje. De ehhez dolgozni kell. Ehhez össze kell fogni. Ehhez szükséges, hogy egy szív és egy akarat legyen köztünk, és haladjunk előre, hogy a Gósen földjeit létrehozzuk. Hogy legyen egy olyan légkör, hogy ha belépünk egy otthonba, megcsapjon Istennek a szeretete, belépünk egy munkahelyre, egyszerűen Istennek a természet fölötti jelenléte ott is megcsaphat, nem? Belépünk egy gyülekezetbe, akkor Istennek a szeretete természet fölötti jelenléte is úgy megcsapja. Érintse meg. És először kezdjük otthonunkba, kezdjük otthon ezt. Kezdjük a beszédünkkel egymás fele. Egyszerűen az Istentől kapott ígéreteket, célkitűzéseket, célokat, gondolkodjunk róla, beszéljünk róla, ezeket erősítsük, ezekre emlékeztessük egymást. Valljuk meg közösen ezeket az ígéreteket. És két Biblia versen szeretném befejezni és közösen megvallani veletek a Galata 2:20-at. Nagyon jól ismeritek, hogy többé nem én élek már. És a másik pedig az utóbbi hetekben oly sokszor előjött 2 Korintus 5:15-öt, hogy nem magamért élek már. Hajlandóak vagytok ezt velem együtt egy szívvel és egy szájjal homotümadon és homologeó megvallani? És ahogy erre odaszálljuk magunkat, az egész Krisztus teste eklézsia építésére, de ez a helyi gyülekezet, a Dávid sátora gyülekezet építése is, a mennynek az építésére, a mennyei Jeruzsálem építésére, pontosabban az egybeszerkesztésre, akkor meg is fogjuk látni, hogy meg lesz. És te magad is részese leszel. Ámen. Mondjuk együtt, mennyei Atyám, köszönöm a te szeretetedet, és a te fiadat Jézus Krisztust. Ő benne a te irgalmasságod, a te kegyelmed, és az igazság teljessége jelent meg itt a földön. Köszönöm a megtérést, és az új életet, hogy újjászültél engem. És most megvallom, Uram, ami a Galata levélben megvan írva. Veled együtt mondom, hiszem, hogy az egy Krisztus Jézus meghalt én értem, és mindenkiért. És veled együtt megfeszítettem, Jézus. És élek többé nem én, hanem te élsz bennem, Jézus Krisztus már. És amely életed ebben a testben élem, az te benned az Isten fiában való hitben élem. Mert te szeretsz engem, és az életedet adtad értem. És ahogy a korintusi levélben megvan írva, ezt is veled együtt kimondom, és megvallom. Hiszem, ahogy te meghaltál mindenkiért, és veled a bemerítkezés által én is meghaltam a réginek, te azért haltál meg értem, és mindenkiért, hogy akik élünk, és én magam is, ezután már nem magamnak éljek, hanem te neked, Jézus Krisztus, aki értünk meghaltál, és föltámadtál. Legyen a te nevedre a dicsőség.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

0: I love you.
1: I'm